ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy 2 óra is elmúlt, és remélem most pihenünk, nem bulizunk, mert bulizni ma délután 5 órától fogunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon. Ő Teddy Sims és a The Door, amit indít.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha valakitől folyamatosan jókedő, vidám, mosolygós kontenteket szeretnék látni bármelyik social felületen, akkor Ray Daltont kövessük be, és ha valakitől mindig szenzációs dalokat szeretnénk hallgatni, akkor Ray Daltont kövessük be, mert hogy ebben sem hibázik. Ez a legújabb kedvencünk tőle, Ray Dalton és a Blood Running itt a rádió egyen.

0: egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig jövő héten se állnak le a játékokkal, sőt egy vadi új játékot hoznak, az elfűrészet igazi mai slágerek játékát. De nem féltem a hallgatókat, ezeket a dalokat ismerjük, szeretjük, szóval fel fogjuk ismerni és elvisszük a menő nyereményeket. Viszont azért, hogy egy picit gyakoroljunk, mutatok most egy aktuális kedvencet. Kitoljön, és a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a következő órában is jön például Joel Corey és Sam Feld újdonsága, de készülök a Clean Bandittel, a Halott Pénzzel és Loival is, és már a kezdésben sem hibázok, Hypaton és Norma Jean Martin jön. Ez az igazi mai sláger, az Out of My Head, pár perc is ezzel folytatom, kellemes éjszakát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás, valamint például erőteljes izzadás hatására is könnyen kiürülhet a szervezetből. Szintén fokozott mennyiségre van szükségük a nőknek a terhesség és a szoptatás időszakában, valamint nagy figyelmet kell fordítani a magnézium bevitelre akkor is, ha valaki egyoldalú diétát folytat. Egyes gyógyszerek vagy betegségek következtében szintén kialakulhat hiányállapot, ilyen például a magas vérnyomás, az asztma, az alkoholizmus, valamint a különböző szívbetegségek és felszívódási zavarok. A magnézium hiánya legtöbb esetben változatos táplálkozással megelőzhető. Magas magnézium és kálium tartalommal bírnak különböző olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

Ez Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy, már 3 óra után járunk kellemes éjszakát a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig egy igazi újdonság a kezdésben, piff! Joel Corey jön már is, aki nem egy ilyen reklamálós típus, de egy dologért mindig reklamál, ha nincs rendben a szállodában, a szobában, és ez a víznyomás. Imádatus alatt állni hosszan, fellépés előtt és után is, így készül fel, utána pedig egyébként picit így enged le, és hogyha ez nem működik, akkor hát tud reklamálni. Vannak erről nagy sztorik. Na, ez viszont az igazi mai sláger, tőle Joel Corey a Galantis-szal jön. Ez a Stay a Little Longer itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig holnap után kedden újra érkeznek, ugye hétfőn nincsenek, de kedden lesznek és indul náluk a vadió játék, az elfűrészet dalok játéka, nagyon-nagyon menő, nagyon vagány nyereményekért. A rádió1.hu-n ott van minden info. Én viszont mutatok egy újabb igazi mai slágert, nem elfűrészelbe, egybe, ahogy kell, egy Chiren, Justin Bieber, I don't care, ez jön a

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és már csak 13 óra, meg egy pici. Délután 5 órától ugyanis indul a Rádió egy születésnapi fesztivál. A nagy színpadon először Kuki, aztán Lotfübegi és a Diszkósit 18.30-től Accent és Tóth Abigail párosa következik, majd DJ Metzger Viki, a világsztárok sorát pedig Sam Felt indítja, akit Jamina, a Swish Disco, Regáli és Cyril követ. Hát így néz ki a line-up ma délután 5 órától, és ebből a line-upból választottam a folytatást is most, Sam Feldjön, az igazi mai sláger Rosalinnel közösen a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: igaz?
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. The Disturbed, The Sound of Silence, Siri remixében. Ő csinált egy olyan verziót, ami aztán igazi világsiker lett, és ő az, aki ma itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, a nagy színpadunkon 20 óra 55 perctől kezd zenélni. Cyril, rendben lesz. Ahogy a folytatás is most, mert az igazi mai slágerek között Ray-t választottam, a nagy kedvenctől a Where is My Husband

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és remélem ezt a dalt egy pici részletben is felismerhetjük, mert hogy jövő héten Balázsik teljesen szétvagdossák a dalokat, és így kell rájönni, hogy melyik igazi mai sláger szól, amivel nagyon extra ajándékokat lehet bezsebelni. Minden info a radio1.hu-n. Ez viszont most egy újdonság. Bibi Rexától egy Faithless dallal, és a New Religion-nál jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen minden tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már. Mi játszunk?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Nem kell fizetni a parkolásért Kecskeméten, felújították a Zöldike óvoda udvarát, folytatódik a meleg, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Zárva vannak a boltok és a piacok Kecskeméten. A pünkösd miatt ma és holnap sem tudunk vásárolni. Csak az éjjel-nappal nyitva lévő üzletek és a benzinkutak vannak nyitva. A kecskeméti városrendészet közleménye szerint az ünnep alatt nem kell fizetni a parkolásért a Benkó Zoltán szabadidőközpont parkolójában, valamint a városrendészet üzemeltetésében lévő más parkolókban. A hulladékgazdálkodási szolgáltató tájékoztatása szerint pedig nem változik a szemétszállítás rendje pünköst hétfőn. Vagyis ahová hétfőnként mennek a kukások, ott mindenhol összeszedik a szemetet. Pünkösd miatt másként járnak a buszok és a vonatok is. Ma a munkaszüneti, hétfőn pedig a hét első tanítási napját megelőző munkaszüneti menetrend szerint viszik az utasokat. Tovább zöldült a kecskeméti Zöldike óvoda. Pénteken az óvónők a szülők és gyerekek segítségével újították fel az ifjúságúti intézmény udvarát, mondta a Baonnak Zsebő Diana. Az óvoda igazgató helyettese hozzátette, két sikeres pályázatot nyertek meg, így növényültetésre 400 ezer, az óvikert kialakítására 300 ezer forint támogatást kaptak, amelyhez némi önerőt is hozzátettek. A pénzből most a kiszáradt bokrok helyére újakat ültettek, kerítést festettek, magas ágyásokat telepítettek. Ebből 5 darabot egy-egy óvodai csoport ültet majd be. Emellett lesz egy külön gyógynövényes magas ágyás, valamint egy olyan, amelyben komposztálnak is. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. A következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk. Az egységes szabály, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, mondta rádiónknak Földvári Attila, az országos vadászkamara szóvivője.
3: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe, és megpróbálnak el. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik.
2: Nyárias időt hozott a hosszú hétvége és a folytatásban is egyre melegebb lehet. Kedden tetőzik a kánikula 32 Celsius fokkal, addig pedig Bács-Kiskunvár megyében 28-29 fok is lehet. Figyeljünk arra, hogy már magas az UV-sugárzás. A felmelegedés hatására pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. Csapadékot egyelőre nem jeleznek előre a meteorológusok.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: A magnézium hiány figyelmeztető jelei, folyamatos fáradtság, gyakori fejfájás, izomgörcsök csak néhány tünet azok közül, amelyeket a szervezetünk számára egyik legfontosabb ásványi anyag hiánya okozhat. Érdemes komolyan venni, mivel a túl kevés magnézium bevitel akár súlyosabb kórképek kialakulásához is vezethet. A magnéziumnak kiemelten fontos szerepe van az egészséges szervezet működése szempontjából. Részt vesz például a csont és fehérje képzésben, az ideg és izom működésben, az energiatermelésben, de hozzájárul a megfelelő vérnyomás, koleszterin és vércukorszint eléréséhez is. Közreműködésével csökken a szívinfarktus kockázata és felfrissül a vérkeringés. Vajon mitől alakul ki a magnézium hiány? A magnézium felhasználás bizonyos tevékenységek vagy élethelyzetek során extrém gyorsan megnőhet, ilyen például az intenzív sport vagy egyéb feszített fizikai tevékenység, ilyen a stressz, a hányás,

0: olajos magvak, például a dió, a mandula, a tökmag, de a spenótban, kelkáposztában és a hüvelyesekben, például a fehérbabban, szójababban, valamint a halakban és a teljes kiőrlésű gabonákban is nagyobb mennyiségben megtalálhatók. Azonban, ha már kialakult a hiányállapot, vagy különböző élethelyzetek, tevékenységek, betegségek eleve a szokásosnál magasabb bevitelt indokolnak, akkor érdemes célzott pótlásba kezdeni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perce, május 24-e van, Eliza és Eszter névnap, és ma délután 5 órától, vagyis 12 óra múlva startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál, most meg Alex Horan jön, ez az Ordinary.
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. They say

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Délután 5 órától élőben közvetítjük a Rádió 1 születésnapi fesztivált, és azért az is jó, de a legjobb az, amikor majd közösen bulizunk, szuper időben. 12 óra múlva ilyenkor egyébként a nagy színpadon és a lemezjátszóknál Kuki lesz, és 17:30 lesz a váltás, akkor Lotfi megjön, de az este során Sam Feld, a Swedish Disco és Cyril is érkezik a világsztárok közül. Most meg Martin Garrix a folytatásban, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, nézem az előrejelzést, és mit látok? 27 fokos szuperidő egész nap. Erre kell készülni, és ilyen időben állunk neki délután 5-től a rádió egy születésnapi fesztiválnak. A hírek után Félix Jén és az Ain't Nobody az igazi mai sláger, amit indítok majd.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az egy tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió! Folytatódik

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig egy újdonság Ray Daltontól, aki korábban ugye teniszedző volt, de mind a mai napig egyébként járt teniszezni, hát edzősködni nem, de teniszezni igen, koncertek előtt és hát nagy nyári turné előtt is így hozza magát formába. Az Instán egyébként vannak is friss képek és videók, hogy nagyjából hogyan is néz ki, amikor teniszezik. Hát igen, egy picit úgy néz ki, jobb a technikája, mint az enyém, és jobb a hangja is. Ezt mutatja most Ray Dalton, az igazi mai sláger, a Blood Running itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Hirdetek a rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Olcsóbb lehet a távfűtés a költség megosztó eszközökkel. Bántalmazott egy utas egy 70 éves taxisofőrt. Még tartanak a nyitott városháza programjai. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Most lehet tenni azért, hogy télen olcsóbb legyen a távfűtés, erre hívta fel a figyelmet egy rádióinterjúban a Kecskeméti Termosztár Hőszolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatója. Horváth Attila azt mondta, a jogszabályok szerint december 31-éig a távfűtéses lakásokban költségmegosztó eszközöket kell beépíteni a radiátorokra. A költségmegosztó azért hasznos, mert az eszköz távolról leolvasható, és a segítségével csak a ténylegesen adott hőt fizeti a lakó, ami energiatakarékos és igazságosabb elszámolást jelent. Rátámadt egy taxisra egy agresszív utas Kecskeméten. A 70 éves sofőrt egy 40 éves férfi bántalmazta, írja a Keol. Az utas már az út elején agresszívan viselkedett és kiabált a sofőrrel, ezért ő úgy döntött, hogy visszafordul és kirakja a férfit. Az utas ekkor a taxiban ütötte meg a sofőrt, majd később az utcán is többször rátámadt. Végül egy fiatal nő állt meg segíteni, de az agresszív az ő autóján is levezette a dühét. Végül a rendőrök kapták el a támadót, akinél kábítószergyanús anyagot találtak. Hétfőig tartanak Kecskeméten a Nyitott Városháza rendezvénysorozat eseményei. Ma és holnap a Városháza előtti sétányon interaktív ügyességi játékokon, városnéző sétán, filmvetítésen, előadásokon, koncerteken vehetnek részt a kicsik és a nagyok. A programok ingyenesek, írja a Baon. A legismertebb pünkösdi népszokások közé a pünkösdi király és királyné választás tartozik, de egykor sok helyütt cucorkáztak is, énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta Burján István néprajzkutató.
2: 8-10 nagylány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
1: Nyárias időt hozott a hosszú hétvége és a folytatásban is egyre melegebb lehet. Kedden tetőzik a kánikula 32 Celsius fokkal, addig pedig Bács-Kiskunvár megyében 28-29 fok is lehet. Figyeljünk arra, hogy már magas az UV-sugárzás. A felmelegedés hatására pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. Csapadékot egyelőre nem jeleznek előre a meteorológusok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ez is egy olyan dal, amit ma délután, ma este élőben is meghallgathatunk a Rádió egy születésnapi fesztiválon, mert egy Accent is jön hozzánk. Hello mindenkinek, kellemes hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 6 óra után járunk egy picivel, szóval van még 13 óránk, ha jól számolok és jól számolok. Na addig részben pedig én hozom az igazi mai slágereket, ilyen nagy kedvenceket, mint ez is. Sam Smith, Kim Petras és az Unholy a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ma pedig Rádió egy születésnapi fesztivál, délután 5 órától startolunk Kukival, de a teljes line-up már egyébként ott van a Rádió 1.hu-n, és ebből az is látszik, hogy mikor jön Cyril, az egyik világsztárunk, aki 20 óra 55 perctől a Rádió egy nagy színpadán, és ő az, aki egy csirán kamerájával ezt a hivatalos remixet készít.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig ugye holnap pihennek, ez fontos, mert hogy hosszú hétvége van, munkaszüneti nap, kedden viszont jönnek, és egy vadi új játékot is hoznak, hogy mit kell erről tudni, mutatom mindjárt. Előtte viszont az, hogy mivel folytatom pár percen belül. Ezzel Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy, mind a két előadó, a páros a Rádió egy születésnapi fesztiválon is fellép fél hét előtt, 2 perccel, mert hogy ebben is tűpontosak leszünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
3: Én darabolom neked a zenéket!
4: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
5: Jövő héten indul az elfűrészelt dalokjáték a Balázséknál. Figyelj a műsorvezető

0: ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Stihl Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Stihl akkumulátoros gépek egyikét a Stihl Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fogd meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Enyhült az aszályhelyzet, ma be lehet menni a Boldogasszony rózsakertbe, folytatódik a felmelegedés. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. Az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban. 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az OVF szóvívője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
1: Újra lesz bringa suli képzés Kecskeméten a pedagógusok számára, írja a KEOL. A Kecskeméti Tankerületi Központ szervezi a programot, amelynek az a célja, hogy minél több tanár szerezzen korszerű ismereteket a biztonságos kerékpáros közlekedés oktatásához. A képzést jövő héten, kedden tartják majd Kecskeméten. A program egy 20 órás online tananyagból és egy 10 órás jelenléti oktatásból áll, amelyeket egy vizsga zár majd. Az online képzésen főleg a KRESZ szabályok és a módszertani ajánlások kerülnek előtérbe. A jelenléti napon pedig a kerékpárkezelést tanulhatják meg a pedagógusok, és valós forgalmi körülmények között is gyakorolhatják a biztonságos közlekedést. A programra egy nap alatt beteltek a meghirdetett helyek, így a szervezők további képzéseket is indíthatnak a jövőben. Ideiglenesen megnyitják a kecskeméti Boldogasszony rózsakertet, írja a KEOL. Bár felújítási munkák zajlanak a területen, ezért zárva tart a kert, de mivel virágba borultak a rózsák, ezért ma, pünkösd vasárnap mégis beengedik a látogatókat, akik végig sétálhatnak a rózsabokrok között. Korábban a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A közösségi oldalán számolt be arról, hogy áprilisban elkezdődött a rózsakert felújítása. A bejegyzésük szerint 18 körágyásból 7 teljesen megújul a következő hetekben. Nyárias időt hozott a hosszú hétvége, és a folytatásban is egyre melegebb lehet. Kedden tetőzik a kánikula 32 Celsius fokkal, addig pedig Bács-Kiskunvár megyében 28-29 fok is lehet. Figyeljünk arra, hogy már magas az UV-sugárzás. A felmelegedés hatására pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. Csapadékot egyelőre nem jeleznek előre a meteorológusok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek és szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. A legnagyobb kedvencek között pedig Sam Feltel folytatom, aki 23 éves volt, amikor az első nagy világslágerét elkészítette, azóta pedig feljutott a DJ Mag top 100-as listájára is. Ma este pedig a Rádió egy születésnapi fesztiválon élőben zenél, 7 órától a színpadon Sam Felt, aki most az egyik legnagyobb kedvencét hozza. Rosalinnel közösen ez a

0: lenni. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy a következő órában is olyan nagy kedvencek, mint például a Swish Disco és az I Found You, vagy éppen Bibi Rexa és a Faithless-dal a New Religion is érkezik, a kezdésben viszont Hypaton, Norma Jean Martin és az Out of My Head. És nagyon fontos, már csak 10 óra, és startol a Rádió 1 születésnapi fesztivál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1.

0: Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Nem kell fizetni a parkolásért Kecskeméten, felújították a Zöldike óvoda udvarát, folytatódik a meleg, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Zárva vannak a boltok és a piacok Kecskeméten. A pünkösd miatt ma és holnap sem tudunk vásárolni. Csak az éjjel-nappal nyitva lévő üzletek és a benzinkutak vannak nyitva. A kecskeméti városrendészet közleménye szerint az ünnep alatt nem kell fizetni a parkolásért a Benkó Zoltán szabadidőközpont parkolójában, valamint a városrendészet üzemeltetésében lévő más parkolókban. A hulladékgazdálkodási szolgáltató tájékoztatása szerint pedig nem változik a szemétszállítás rendje pünköst hétfőn. Vagyis ahová hétfőnként mennek a kukások, ott mindenhol összeszedik a szemetet. Pünkösd miatt másként járnak a buszok és a vonatok is. Ma a munkaszüneti, hétfőn pedig a hét első tanítási napját megelőző munkaszüneti menetrend szerint viszik az utasokat. Tovább zöldült a kecskeméti Zöldike óvoda. Pénteken az óvónők a szülők és gyerekek segítségével újították fel az ifjúságúti intézmény udvarát, mondta a Baonnak Zsebő Diana. Az óvoda igazgató helyettese hozzátette, két sikeres pályázatot nyertek meg, így növényültetésre 400 ezer, az óvikert kialakítására 300 ezer forint támogatást kaptak, amelyhez némi önerőt is hozzátettek. A pénzből most a kiszáradt bokrok helyére újakat ültettek, kerítést festettek, magas ágyásokat telepítettek. Ebből 5 darabot egy-egy óvodai csoport ültet majd be. Emellett lesz egy külön gyógynövényes magas ágyás, valamint egy olyan, amelyben komposztálnak is. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. A következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk. Az egységes szabály, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, mondta rádiónknak Földvári Attila, az országos vadászkamara szóvivője.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe, és megpróbálnak erre. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik.
1: Nyárias időt hozott a hosszú hétvége, és a folytatásban is egyre melegebb lehet. Kedden tetőzik a kánikula 32 Celsius fokkal, addig pedig Bács-Kiskunvár megyében 28-29 fok is lehet. Figyeljünk arra, hogy már magas az UV-sugárzás. A felmelegedés hatására pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. Csapadékot egyelőre nem jeleznek előre a meteorológusok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és erős indítás volt ez Hypatonnal. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és erős a folytatás is, Eva Max-el hozom a Kings and Queens, aki pedig üzenne a számunk 06

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

Bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és nézem az előrejelzést, ma 27 fok, még kora este is csoda szuper idő, amikor a Swiss Disco zenél konkrétan 19.55-től a Rádió 1 születésnapi fesztivál színpadán akkor is pazaridő lesz, és ha fogadni kéne, akkor azt mondanám, hogy ez a dal is pörögni fog, a Swiss Disco és a nagy kedvenc az I Found You itt a Rádió 1-en.

0: hírek szerint emjelölt lesz, méghozzá két kategóriában is, a zenét és a dalszöveget is jelölik majd a díjra. Én pedig hozom pár percen belül a hírek után, előtte viszont mutatok minden fontos infót a Rádió 1 születésnapi fesztiválról, ami már csak 9,5 óra is tartol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió 1

0: Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Olcsóbb lehet a távfűtés a költség megosztó eszközökkel. Bántalmazott egy utas egy 70 éves taxisofőrt, míg tartanak a nyitott városháza programjai. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Most lehet tenni azért, hogy télen olcsóbb legyen a távfűtés, erre hívta fel a figyelmet egy rádióinterjúban a Kecskeméti Termosztár Hőszolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatója. Horváth Attila azt mondta, a jogszabályok szerint december 31-ig a távfűtéses lakásokban költségmegosztó eszközöket kell beépíteni a radiátorokra. A költségmegosztó azért hasznos, mert az eszköz távolról leolvasható, és a segítségével csak a ténylegesen leadható adott hőt fizeti a lakó, ami energiatakarékos és igazságosabb elszámolást jelent. Rátámadt egy taxisra egy agresszív utas Kecskeméten, a 70 éves sofőrt egy 40 éves férfi bántalmazta, írja a Keol. Az utas már az út elején agresszívan viselkedett és kiabált a sofőrrel, ezért ő úgy döntött, hogy visszafordul és kirakja a férfit. Az utas ekkor a taxiban ütötte meg a sofőrt, majd később az utcán is többször rátámadt. Végül egy fiatal nő állt meg segíteni, de az agresszív az ő autóján is levezette a dühét. Végül a rendőrök kapták el a támadót, akinél kábítószergyanús anyagot találtak. Hétfőig tartanak Kecskeméten a Nyitott Városháza rendezvénysorozat eseményei. Ma és holnap a Városháza előtti sétányon interaktív ügyességi játékokon, városnéző sétán, filmvetítésen, előadásokon, koncerteken vehetnek részt a kicsik és a nagyok. A programok ingyenesek, írja a Baon. A legismertebb pünkösdi népszokások közé a pünkösdi király és királyné választás tartozik, de egykor sok helyütt cucorkáztak is, énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta Burján István néprajzkutató.
2: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
1: Nyárias időt hozott a hosszú hétvége, és a folytatásban is egyre melegebb lehet. Kedden tetőzik a kánikula 32 Celsius fokkal, addig pedig Bács-Kiskunvár megyében 28-29 fok is lehet. Figyeljünk arra, hogy már magas az UV-sugárzás. A felmelegedés hatására pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. Csapadékot egyelőre nem jeleznek előre a meteorológusok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és figyeljünk a teknősökre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívta a figyelmünket, hogy ebben az időszakban van a tojásrakás időszaka náluk, májustól júliusig egyébként egészen pontosan. Ilyenkor sokkal aktívabbak, többet mászkálnak, mennek kából véve, csak az útjukat van, hogy keresztezi egy főútvonal, amit ők annyira nem ismernek, na ezért kell nagyon figyelni, ne legyen baleset, se ne üssük el őket, tényleg kalkuláljuk bele, hogy sokkal több teknős van most az utakon. Oké? Én pedig hozom az igazi mai slágereket továbbra is, egy csiren azizám, ez jön a Rádió 1-en.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, és már csak 9 óra, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, délután 5 órakor rajtolunk, először a lemezjátszók mögött Kuki, de érkezik majd hozzánk Exen, Tóth Abigail, Szenfeld, a Switch Disco és Cyril is a világsztárok közül, és persze az összes Rádió 1 DJ zenélni fog ma délután este éjszaka a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, addig viszont jönnek az igazi mai slágerek, jön a hangolódás, most például Bibi Rexával, aki egy nagy klasszikus Faithless dalhoz nyújt hozzá is, egy szenzációs verziót csinált belőle. Bibi Rexa, New Religion, én most ezt indítom, 8-tól pedig már Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemes hétvégét, este pedig jó bulizást a Rádió 1-gyel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
4: Ez itt Texas, drágám.
3: Új föld.
5: Jó lesz itt élni, nem igaz?
4: Majd teszünk róla.
3: Új ellenfelek.
6: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
3: Új szabályok.
7: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
8: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
5: A béke még odébb van.
3: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség, mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió egy gong.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
10: Mert

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
0: Június 10-től 13-ig újra megáll az idő Szegeden. Deja Vu Fesztivál, a 90-es és 2000-es évek legnagyobb legendái. Jegyek dejavufesztivál.hu.
3: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
4: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
0: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon.
5: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: ők is megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Enyhült az aszályhelyzet, ma be lehet menni a Boldogasszony rózsakertbe, folytatódik a felmelegedés. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. Az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban. 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az OVF szóvívője.
3: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már kb. 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
2: Újra lesz bringa suli képzés Kecskeméten a pedagógusok számára, írja a KEOL. A Kecskeméti Tankerületi Központ szervezi a programot, amelynek az a célja, hogy minél több tanár szerezzen korszerű ismereteket a biztonságos kerékpáros közlekedés oktatásához. A képzést jövő héten, kedden tartják majd Kecskeméten. A program egy 20 órás online tananyagból és egy 10 órás jelenléti oktatásból áll, amelyeket egy vizsga zár majd. Az online képzésen főleg a KRESZ szabályok és a módszertani ajánlások kerülnek előtérbe. A jelenléti napon pedig a kerékpárkezelést tanulhatják meg a pedagógusok, és valós forgalmi körülmények között is gyakorolhatják a biztonságos közlekedést. A programra egy nap alatt beteltek a meghirdetett helyek, így a szervezők további képzéseket is indíthatnak a jövőben. Ideiglenesen megnyitják a kecskeméti Boldogasszony rózsakertet, írja a KEOL. Bár felújítási munkák zajlanak a területen, ezért zárva tart a kert, de mivel virágba borultak a rózsák, ezért ma, pünkösd vasárnap mégis beengedik a látogatókat, akik végig sétálhatnak a rózsabokrok között. Korábban a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A közösségi oldalán számolt be arról, hogy áprilisban elkezdődött a rózsakert felújítása. A bejegyzésük szerint 18 körágyásból 7 teljesen megújul a következő hetekben. Nyárias időt hozott a hosszú hétvége, és a folytatásban is egyre melegebb lehet. Kedden tetőzik a kánikula 32 Celsius fokkal, addig pedig Bács-Kiskunvár megyében 28-29 fok is lehet. Figyeljünk arra, hogy már magas az UV-sugárzás. A felmelegedés hatására pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. Csapadékot egyelőre nem jeleznek előre a meteorológusok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Remélem hallgatod, Niki Eritrit nem jó. Hallod? Jönnek az SMS-ek, ugye azt ígértük, hogy 167 hívjuk majd, ami hát kedvenc biológusunkat, sporttáplálkozási szakértőnket, neurobiológusunkat, mert hogy egy olyan édesítőszerről derült most ki, hogy ami nem jó, amit most 10 évig a szakma hype-olt, szeretett, imádta. Mindenki ezt ette a cukor helyett, édesítőnek használta, és azt mondta, hogy oké, gyere, eritrit, megkóstoljuk, esszük, hú de jó. Most aztán kiderült, hogy ez gyengíti az agy védőpajzsát, utat enged a vérrögöknek, sztrókot okoz, de várjál, tehát, hogy ezeket
5: már szédülök.
4: Igen, ezeket a kutatásokat nem lehet, hogy a cukorlobby által finanszírozott doki hozta le egy olyan tudományos folyóiratban, amit valaki közben egyébként úgy publikál, hogy ez meg van egy kicsit támogatva, hogy a tejlobby, meg a cukorlobby, meg a mit tudom én, az valahol a háttérben azért lejárassa ezeket az édesítőszereket. Tehát ezek független szervezetek, 10 évre visszamenőleg ezer embert megvizsgálnak?
5: És jó reggelt, figyelj, szerintem nincsen egy független szervezet. Hát ez a legnagyobb tragédia a mi világunkban, mert mindent valaki finanszíroz, minden mögött ott van a pénz.
6: Keressünk nyilván... egy eritrit szakértőt, aki ezt tolja.
7: Nekem van benne 100 millió.
5: Egy tény, hogy leszoktunk a vízivásról. Tehát én azt látom a fiatalokon, hogy vagy energiaital, vagy üdítőital van a kezükbe. Tehát már azzal, hogyha nem, ugye a zéró, akkor ezért baj. Ha cukros, azért baj. Hol van a víz az életünkből?
4: Hát igen,
5: nem
4: ez egy jó kérdés, de
5: borzasztó.
4: Hogy... Igen. Hová tűnt a víz?
6: Hol a víz?
4: Adják vissza a vizet.
7: Ott van az arcodba.
4: Igen, ez nem volt.
5: Csak ez egy kis momentum.
4: Igen, de ott van, ugye ez az eritritról most, amiről fogadni akarjuk, hogy mégsem olyan ártatlan bárány, mint aminek eddig hittük. De 8-10 évig mindenki tapsolt, és azt mondta, hogy ezeket az édesítőszereket, növényi édesere, mi ez?
6: Mindent kivált.
4: Stevia, meg eritrit, meg ezeket egyétek sokkal jobb, mint a cukor. Nem voltál ilyen. Te csak a cukor. Fehér cukor.
6: Amit Eszter mond, ezeknek olyan mellékíze van.
7: Nagyon rossz.
4: Hogy... Nyilván most, hogy 8 kanállal teszel bele, igen, de egy fél kanállal tettél.
7: Majd egyszer elmesélem, mi történt velem, miután megettem egy cukormentes csokoládét, és majdnem nem értem oda előadásra. Elmondom neked.
4: Elmondom neked, így indult.
7: És úgy mondtad, hogy Fruzsi, menj előre!

0: Olvastam a Maltitorra, azt írják, hogy ez diabétesz barát, tehát hogy azért fogysz, mert összeszarod magad.
1: Igen, de megvagyunk.
2: A kárpitosok ezt nem támogatják.
3: Gyerekek, ki fog derülni, hogy fehér kenyér, cukor, tej, és
4: vissza
3: az alapokhoz. Ennyi? Hát 10 évig mindenki ódákat zengett ezekről az édesítőszerekről. Erre most vérrög, meg stroke, meg mit tudom én. Na mindjárt megkérdezzük a Máté, csak hogy segítsen nekünk egy kicsit, hogy most akkor tényleg ekkora baj, milyen kutatás ez meg egyáltalán, most akkor mi a fene a jó? Hello Máté, jó reggel, ciao.
5: Sziasztok, jó reggelt! Nagyon jó volt a téma, nagyon tetszett egyébként. Ezek az édesítőszeres csokoládék valójában megviccelik az ember. Néha rá van írva egyikre másik, hogy gázképződést tud fokozni, de az olyan gázképződés ugyanaz fel kell mosni gyakorlatilag.
3: Cseppfolyós gázképződés.
5: Igen.
3: Na de most mi van ezekkel a cuccokkal, ugye eritrit meg eritritol? Ugye ez a 10 évig most erről a szakma ódákat zengett, meg hogy jó, meg nem viszi fel a vércukrot, meg cukorbetegek, meg mind növényalapú, minden jót hallottunk. Erre, amit én most elolvastam, hát egyben tüneteim lettek, tehát a vérrög, a stroke, az érelzáródás.
2: Izgága lett a hasnyálmirigyem.
3: Igen, tehát olyan dolgokat hallunk, hogy te jó Isten. Na most hogy tud ekkorát fordulni valami rövid idő alatt?
5: Igazából nem fordult semmi, és szeretném a dolgot konfesszusba helyezni. A 70-es években voltak az első olyan kutatási eredmények, amik azt mutatták, hogy igen, májvesek károsodást okozhat, stroke kockázatot emeli, stb. De ezeket, hogy mondjam, módszertani kritikák miatt nem vették komolyan. A kb. 2000-es évek óta tudjuk, hogy ezek a cukoralkoholok fokozzák a zsírmánynak a kockázatát, és nagyon-nagyon komolyan megváltoztatják a bélflórát, és a bélflórán keresztül fokozzák a különböző gyulladásos folyamatokat. Tehát tudtuk, hogy gond lesz vele. Amikor mielőtt ez a kutatás, amiről beszéltek, ez így nem a levegőből egyszer csak így előkerült, hanem ennek voltak előzményei. 2022-ben, tehát egy néhány évvel ezelőtt, a Nutrinet Santé Cohort, egy nagyon komoly francia kutatás, itt több mint 100 000 embert követtek nyomon 8 éven keresztül, és a Sorbonne-nak a kutatási igazgatója írta le ezt a kutatást. Ők megvizsgálták azt, hogy az édesítőszerek bevitele az hogyan hat az egészségre. És azt találták, hogy a magas édesítőszer bevitele úgy általánosan 13%-kal emeli meg a daganatok kockázatát, az aszpartámot és az acetilszulfánamot külön kiemelték, és akkor lett az aszpartám, akkor került fel a rákkeltő anyagoknak a listájára. Ez ezt eredményezte. És már akkor lehetett látni, hogy a cukoralkoholokkal is gond van. Most amiről ugye ma beszélünk, az igazából két kutatás. A Cleveland Klinika embereken végzett epidemiológiai, tehát megfigyeléses vizsgálatot, és azt látták, hogy azok körében, akik sok ilyen cukoralkoholt visznek be, ők ugye az eritritolt vizsgálták, azoknak a körében ugye sokkal magasabb lett a súlyos keringési esemény, tehát a szívinfarktus és a stroke. Ez egy 3 éves futamidő alatt vizsgálták, ami azért kellően magas, hosszú idő ahhoz, hogy komoly következtetéseket vonjunk le, de ugye erre azt mondták, hogy ez egy megfigyeléses vizsgálat, és mi van, hogyha nem is az eritritol okozta ezt, hanem csak véletlen egybeesés. És ezért a Colorado Egyetem végzett egy kutatás, amit tavaly nyáron publikáltak. A konkrétan in vivo és in vitro vizsgálatokat végeztek, tehát kémcsőben, és végeztek vizsgálatokat, de humán sejtekkel, emberi szövetekkel végezték a vizsgálatokat, és igazából az derült ki, hogy az eritritol az egy ilyen tökéletes stroke kombó. Tehát, hogyha...
3: Hú, de jól hangzik ez!
5: Ha én mondjuk egy gonosz tudós lennék, és én valakiben tutira sztrókot akarnék csinálni, akkor a következőt tenném.
2: Másfél óra balázsékadás?
5: Igen, nem. Első körben fokoznám a trombus képződést, egy oxidatív stresszt okoznék, és fokoznám a trombus képződést, de ugye ez a trombus, ezt a szervezet le is tudja bontani, mert vannak enzimek, amik lebontják ezeket a vérrögöket, tehát ezeket a vérrög bontó enzimeket ráadásul még gátolnom is kellene. Na most az ez sem biztos, hogy elegendő lenne, mert a trombusnak meg is kell akadnia, ez meg akkor fog a vérrög megakadni, hogyha az erek összehúzódnak. Tehát arról is gondoskodnom kéne, hogy az erek húzódjanak össze, és ne tudjanak kitágulni. Ez 4 mechanizmus, és úgy tűnik, hogy az eritritol mind a 4-et tudja egyszerre.
3: Tehát akkor egy kanállal naponta elég, ha valaki egy csendes válás helyett inkább egy csendes gyilkosságon dolgozik, napi 2 kanállal.
5: Az van, hogy a kutatásokban napi 30 g volt a cél, ugye azt mondták, ugye tudod, az eritritol az nem olyan édes, mint a cukor. Tehát kevésbé
3: abból
5: édes.
3: Kell. Aha.
5: Egy picivel több kell, tehát ők az volt a koncepció, hogy egy átlagember 30-valahány gram cukor alatt nem nagyon eszik meg naponta, akkor mondjuk azt, hogy 30 g eritritol lesz az a mennyiség, amivel durván 30 g cukrot ki tudsz váltani, hát nagy nehezen, akkor legyen napi 30 g erítritol a mennyiség,

0: És amikor teljesen reális, tehát csokoládékkal, ilyen porokkal, üdítőkkel ezeket be is viszed, és ezt a mennyiségű, tehát az ilyen mennyiségnek megfelelő koncentrációval kezelték ezeket a szöveteket, ezeket a sejteket, tehát sajnos az eredmény teljes mértékben realisztikus.
1: Tehát ez rosszabb, mint a cukor, azt
0: rosszabb,
1: akarod.
0: Abszolút rosszabb.
1: Ne csináld, hát 10 évig az volt, hát, hogy ezzel váltjuk ki a cukrot.
0: 30 gram cukorral a világon semmi gondol, és akkor szerintem valamit tegyünk tisztában.
1: Na most csillagra ezt teszem.
0: A cukor az nem méreg. A cukor az nem méreg. A cukor nem. A cukor fogyasztással akkor van baj, ha nem mozogsz. Rengeteg cukrot eszünk, és egyébként egész nap ülünk egy helyben, és egy monitort nézünk, és ez okozza a problémát. De 30 gram cukor nem okoz problémát senkinél.
1: Ez szenzációs, tehát lebeszélnek a cukorról, szedjük az eritritet, és utána 10 év múlva visszatérünk oda, akkor mi hülyültünk, de akkor ez tényleg valós, hogy gyerekek, ki fog derülni, hogy önmagában a cukor az még kevésbé tesz bennünket tönkre, ha mozgunk, mint az eritrit.
0: Mindig vannak friss kutatási eredmények, de mire ebből szabályozás lesz, az nagyon-nagyon sok év, és azért azt tegyük hozzá, hogy amikor az eritritollal kapcsolatban elkezdtek gyűlni a gomoly felhők, akkor azért napvilágot láttak olyan finoman, szóval ilyen nagyot kutatások, de humán kutatások, amik azt mutatták, hogy nem úgy nem okoz gondot az eritritol, de még kimondottan jót is tesz az ereknek. Ilyen 2010 és 14 között voltak ezek a kutatások. Én azt érzékelem mögött, hogy szerintem volt egy kis iparági megrendelés is. De ez az én saját privát magánvéleményem. De a szukralózról is kiderült, hogy károsítja a bélflórát, és mindenfajta gyulladásoknak a kockázat.
1: Na de hogy van akkor ez még mindig ipari forgalomban?
0: A hatóságoknak, ugye az uniós hatóságoknak, akik ezzel foglalkoznak, nagyon-nagyon sziklaszilárd bizonyítékokra van szüksége ahhoz, hogy ezeket a változásokat implementálják a törvénybe foglalják. És itt még etikai korlátok is vannak, mert amikor tudjuk azt, hogy vagy erősen feltételezzük azt, hogy egy anyag kárt okoz az emberekben, akkor erre még csak etikai engedélyt sem kapsz, hogy rendesen kutasd. Kevenni egy mély levegőt, egyen hátrébb kell lépni, és el kell gondolkozni azon, hogy az a fajta táplálkozás, amit a nagymamáink folytattak, azzal a fajta életmóddal, amit ők folytattak, ez egy tökéletesen fenntartható dolog volt. Tehát nem kell a cukrot helyettesíteni, nem. Kell cukrot használni visszafogott módon. Az a probléma, hogy az elmúlt 20 évben az embereket meggyőztük arról, hogy mindennek édesnek kell lennie. Bemész egy all-inclusive szállodába, folyik a falból az almalé meg a light cola, és az emberek meg vannak győződve róla, hogy ez a folyadék bevitel. Én gyerekkoromban minden vasárnap ittam kólát, vagy fantát, és egyébként meg vizet ittunk. Tehát sajnos az a probléma, hogy nem tudunk, ahogy finoman szokták mondani, aktust értesíteni, és közben szüzek is maradni.
1: Igen.
0: Remélem, hogy itt most visszafogott voltam.
2: Én többször megpróbáltam mind a kettőt.
1: Stevia maradhat? Növényi, szeretjük. Stevia jó?
0: Szerintem maradhat. Nem, de a stíviáról egyébként jobban kevesebb negatív információ.
1: Aha, tehát a stíviát még akkor szeretjük.
0: Hát még az íze is igen. Viszont nézd, szeretnék meggyőzni titeket most valamiről. Az elmúlt másfél-két évben fölfordult a tudományos világ, mert gyakorlatilag kiderült, hogy nem csak az édesítőszerek, és nem az édesítőszerek a legveszélyesebbek. Az egyéb ipari adalékok, a tartósítószerekről, egészen hétköznapi tartósítószerekről derült ki, hogy ilyen 50%-a fokozzák a cukorbetegség kockázatát. Az emulgáló szerekről, ami benne van a kenyérben, a kekszekben, tejkrémekben, sajtokban, stb., kiderült, hogy brutális egészségi károkat okoznak, daganatkockázat, cukorbetegség, idegrendszeri zavarok, sorongás, ADHD, depresszió, öngyilkosság, stb. Tehát, hogy
2: de most ne csak róla beszéljük.
1: Igen, hagyjuk ezt, tehát személyeskedjük.
0: Igen, tehát, hogy ezekről elkezdett, tehát, hogy tömegével jönnek most frissen az új információk, humán információk azzal kapcsolatban, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek mit okoznak. És szerintem ebben azért van óriási felelősségünk, mert Balázs most őszintén szólt, te tudom, hogy tök egészséges vagy, de mondjuk magamról beszélve. Ahogy egyébként
2: idézzünk ezen még egy kicsit. Igen,
0: ahogy Anti bácsi mondta, én már mindegy, tudod, a lárkulárban, én már mindegy. Tehát tényleg mi már megkaptuk az expozíciót. Tehát mint a csukamálója bennünk van és dolgozik, de a gyerekek még menthetők. De szerintem nagyon-nagyon fontos lenne elsősorban az édesanyáknak felhívni a figyelmét arra, hogy ezeket a dolgokat vegyék komolyan, és minden egyes nap, amikor eldöntik, hogy a piacra mennek vásárolni, vagy az élelmiszerláncba, amikor eldöntik, hogy a gyereknek almát, tojást, meg diót vesznek, vagy ultrafeldolgozott csomagot, aromásokat, ételeket, akkor minden egyes nap döntést hoznak a gyermekük jövőjéről.
3: Sajnos mindenki a kényelmi megoldást keresi. Hát kifőz ma már otthon.
1: Meg észrevétlenül benne van már egy csomó olyan dologban, amiben nem is gondolod, de valahogy ott van benne, valamilyen arányban. Szóval
0: igen,
1: baromi
0: nehéz. Na, igen, ez valóban baromi nehéz, de ettől függetlenül hozhatunk teljesen racionális döntéseket, és én is, nekem 4 gyerekem van, tehát a piacok, tehát elkezdtük hanyagolni az élelmiszerláncokat, és visszatértünk a piacra, és kovászos tényet veszünk, és alapélelmiszereket, és vettem airfryert, és vettem mindenfajta egyéb konyhai eszközt. Szóval béna vagyok, mint az állat, de azért a saját magam módja szerint azért próbálkozom. Tehát azért próbálkozom, mert pontosan tudom, hogy ha a gyereknek az asztalára feldolgozott ipari kaját teszek, akkor a gyerek beteg lesz. Nyilván az édesanyák nálam sokkal ügyesebbek ebben. Tehát szerintem is arra szeretnének egy kicsikét titeket így meggyőzni, hogy foglalkozzatok kérlek ezzel a témával, mert ennek népegészségi jelentősége lesz. Egy generációt meg lehet menteni.
1: Abszolút, hát ezért hívunk, meg ezért volt vagy vendég, meg ezért hívunk sokszor. Most is te voltál az első gondolat. Ha szorongani akarunk, mindig téged.
2: Nem,
3: de azért ő meg kedvesen csinálod. Kedvesen csinálod, szerethető ember van. De oda.
1: Igen.
0: Tudod, erre szokták mondani, a deres halánték és az aranyér. De a deres halánték az ilyen megbízhatóságot, az aranyér pedig együttőző tekintetet kölcsönöz nekem. És akkor...
1: Tőled így elhisszük.
0: Ez egy titkos kombináció. Igen.
1: Tök fontos volt. Máté, ha van valami hír, úgyis hívunk. Nagyon szépen köszönjük neked. Ugye rengeteg előadásod van, meg lehet találni, nyomod, járod az országot, úgyhogy érdemes odafigyelni, amit mondasz. Mi is nagyon kedvelünk. Köszi, hogy itt voltál.
0: Sziasztok,
4: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Én darabolom neked a zenéket!
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szorítsd!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
1: Nem kell fizetni a parkolásért Kecskeméten, felújították a Zöldike óvoda udvarát, folytatódik a meleg, jönnek a részletek, Árman Évi vagyok. Zárva vannak a boltok és a piacok Kecskeméten. A pünkösd miatt ma és holnap sem tudunk vásárolni. Csak az éjjel-nappal nyitva lévő üzletek és a benzinkutak vannak nyitva. A kecskeméti városrendészet közleménye szerint az ünnep alatt nem kell fizetni a parkolásért a Benkó Zoltán szabadidőközpont parkolójában, valamint a városrendészet üzemeltetésében lévő más parkolókban. A hulladékgazdálkodási szolgáltató tájékoztatása szerint pedig nem változik a szemétszállítás rendje pünköst hétfőn. Vagyis ahová hétfőnként mennek a kukások, ott mindenhol összeszedik a szemetet. Pünkösd miatt másként járnak a buszok és a vonatok is. Ma a munkaszüneti, hétfőn pedig a hét első tanítási napját megelőző munkaszüneti menetrend szerint viszik az utasokat. Tovább zöldült a kecskeméti Zöldike óvoda. Pénteken az óvónők a szülők és gyerekek segítségével újították fel az ifjúságúti intézmény udvarát, mondta a Baonnak Zsebő Diana. Az óvoda igazgató helyettese hozzátette, két sikeres pályázatot nyertek meg, így növényültetésre 400 ezer, az óvikert kialakítására 300 ezer forint támogatást kaptak, amelyhez némi önerőt is hozzátettek. A pénzből most a kiszáradt bokrok helyére újakat ültettek, kerítést festettek, magas ágyásokat telepítettek. Ebből 5 darabot egy-egy óvodai csoport ültet majd be. Emellett lesz egy külön gyógynövényes magas ágyás, valamint egy olyan, amelyben komposztálnak is. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. A következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk. Az egységes szabály, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, mondta rádiónknak Földvári Attila, az országos vadászkamara szóvivője.
2: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe, és megpróbálnak erre. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, a rosszabb esetben haza is viszik.
1: Nyárias időt hozott a hosszú hétvége, és a folytatásban is egyre melegebb lehet. Kedden tetőzik a kánikula 32 Celsius fokkal, addig pedig Bács-Kiskunvár megyében 28-29 fok is lehet. Figyeljünk arra, hogy már magas az UV-sugárzás. A felmelegedés hatására pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. Csapadékot egyelőre nem jeleznek előre a meteorológusok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt láttam, én ezt el kell, hogy nektek mondjam, de nem tudom, hogy álmodtam, vagy nem álmodtam. Varga Viktor megvan?
1: Persze, igen. Hogyne.
2: Mit csinált? Elöntötte megint.
0: Rászállt a fejére egy madár.
2: Rászart?
0: Nem szart, bocsánat, tehát nem szart.
1: Nem rászállt.
0: Együtt él egy madárral.
2: De mi, vett egy papagáj?
0: Rászállt egy harkája fejére, és ott él. Szerintem ezt én álmodtam.
1: Nem, ma mi az
0: magától? Beleszállt a cofjába egy madár, és ott él a fején egy madár. Te szerinted van ilyen? Nem tudom, de ezt láttam, és szerintem ezért lehet álmodtam.
1: Mondjuk, ha ránézel, akkor az egy ilyen fészek. A Varga, tudod, hogy most rasta már egy jó ideje. Vitéz és rasta egyben. Tehát, ha ránézel madárként, de a madár, egy vadmadár, az nem él egy emberrel.
0: Mi az, hogy rászállt a fejére de egy
1: ott,
0: madár?
1: Vagyis ott maradt?
0: De rám is rám szállt egy madár Balatonon a stégen.
1: Igen, rászáll és tovább és száll.
0: Ott meg följött, hogy egy harkály költözött a cofjába.
1: Közvetlenül a parlami sas mellé.
0: Egy zöld küllő. Az egy harkály. Fajta.
2: Ez egy versenybicikli?
0: Ez egy zöld küllő. Figyelj, mutatom a videót, de most mondd nekem, hogy ez real vagy nem real. Tehát, hogy ez elindítod nekem, Zsül? Mert hol kell megnyomni?
3: A fejemben ez a kis zöld küllő.
0: Ott a madár!
1: Ne már!
0: Ott a madár a fejében.
2: És él!
0: Figyelj!
3: Valahogy rám talált, vagy szereti a fészket a fejemben.
1: Hát ez lehet az.
0: Hát ez teljesen pszichedelikus.
2: De nem lett beleakadt a
3: lábra? Próbáltam neki vizet adni, hát haszomjas, de nem.
1: Zsiat, föltetted az utatod?
0: De megnéztem, ott ül a madár a fején. Nem megy sehova. És megnéztem egy másik videóját, várjál, fogatmos.
1: És most együtt jár, együtt élnek?
2: A zöld külön fogát?
3: Már egy napja
0: bent lakik a hajában a madár.
2: Mikor vette észre?
0: Ez egy jó kérdés, hogy mikor veszed észre, amikor rászáll a fejedre egy madár? Másik videó fogatmos. Te keresd meg egy másik videóját, Zsül? Egy fogmosos videót keresél, légy címeny rá a videóira, vagy az Insta oldalára?
2: Mert na most
0: vagy
2: baj,
0: mi hova menjek? Nézd az Zsülnek a gére, hova menjek? Jaj, mit csinálj, hova? Nézd, hova klikkeljek? Keresd egy fogmosos, ott van, jobbra a fogmosos videó. Figyelj, a fogmosos videó, figyelj, azt indítsd el. Fogad most a csávó, és rászarik a madár a fejére.
2: De ez már egy másik madár, nem?
0: Nem, ott lakik a fején a madár. Figyelj, rajta él a madár a fején.
3: Na, azt hiszem hajmosás lesz.
1: A, igen.
3: Kicsit beleszart a hajamban.
0: Mi? Várja, áll!
3: Mi van? Fések.
0: Mi van? Elszáll, de visszajön. Fia, három napig
2: be... És tojást is rak.
0: Ti tudtátok, hogy a zöld külök egyébként néha rászállnak a fejedre, és ott élnek 3-4 napig? Mi történik Varga Viktor univerzumában? Én ezt tudni akarom, ez nagyon tetszik.
2: Én eddig csak arról hallottam, hogy néha denevérek, azok beleakadhatnak a hajadba, legalábbis ez a városi legenda, nem tudom, hogy hány embernek akadt meg bele a denevér a hajába.
0: De várjál, ez nem beleakadt, ez napok óta ott él a madár a fején. Erre várjál, ez fokozódik. Ma reggel kinyitom az Instámat, hogy teljesen véletlen jönnek föl videók. És van egy énekes csaj, Szingviki.
1: Igen.
2: Igen.
0: Nem fogjátok itt el, mit mondott?
4: Na.
2: Rászállt neki is.
0: Rászállt a fejemre egy harkály. Na, mondom, na jó, hagyjatok békén. Én értem, hogy ti kezdtek megőrülni, de én még szeretnék valami józanság, de... És rászállt a fejére egy harkály. Hát oké, csak kiállok az erkére egy 5 perc, hát ha rászáll a fejemre egy harkály.
1: Ők együtt élnek?
0: Nem. Elkezdtek a harkályok rászállni emberek fejére Magyarországon, hírességek fejére. Mi történik a zöld küllőkkel?
4: Nálunk él harkály ott a Népfürdő utcánál, nem is egy, ugyanez a zöld küllő.
0: Szállt
4: hát
0: a fejedre?
4: Hát majd úgy megyek, hogy szálljon. És akkor el fogom mesélni.
0: Keres egy másik videót, Zsül, ahol még ott ül a fején. Van a fogmosos fején, ott ül a fején. Hát nem tudsz erőszakkal odarakni egy madarat.
4: De jó kisugárzása lehet, hogy.
0: Nézd, meditál, figyeld a meditálósat. Ott meditál és figyeld.
4: De jó.
0: Figyeld. Ott ül a harkály a fején. Hát én ilyet még nem láttam. Hát
2: de nem lehet, hogy ilyen harkályokat lehet leasingelni, és most nagyot megy ezzel, hogy felrakott egy szerencsétlen félbeteg.
0: Ómozik, vagy nem tudom, mit csinál egyébként, és figyeld, ott ül a madár a fején.
2: És a harkály alszik.
1: Szereti ezt a hangot.
2: De miért választ téged ki? Engem miért nem választ ki?
0: De miért nem ül a fejünkre egy harkály?
2: Nem, csak denevér rajok szállnak.
0: Tegnap egy keszeg ugrott a zsebben, bacire, de meg egy víziló ült az arcomra.
2: Na most nem tudom, hogy a Varga Viktort hívjuk, vagy az Orbán Zolit?
0: Én szerintem, hát nem, a Viktort. Abszolút a Viktor. Tehát, hogy így mindenképpen őt hívjuk. Rasta vitéz Varga Viktor. Csörkessük már meg, hogy mi ez a sztori, mert ez teljesen szürreális. De így péntekre nekünk ez nagyon belefér. Tehát üldögélsz otthon, ő egy ilyen pajta, jurta, ugye? Tehát egy ilyen nagyon természetes, lakik a Duna mellett.
2: Valahol elöntötte a házát a víz.
0: Elöntötte a házát, egy ilyen nagyon természet közeli, az egész házon látszik, hogy tényleg átjárja a szél, természet közeli, minden nagyon természetbarát. Na, de azért az nagyon ritka, hogy posztolsz valamit rá. Nekem mondjuk te azért tetszik, mert nem az a hagyományos Insta poszt.
1: Hát ez valóban.
0: Kicsimmel Párizsban, tudod, igen. Tehát ebből azért láttunk nagyon sokat, de az, hogy rászállt egy harkály a fejemre, ez meg...
1: Rászart.
0: Igen, a fogmosás közben. Igen.
4: Nagyon jó lett a kisugárzása egyébként, mert azért a madár nagyon megérzi ezt. Tehát, hogy gondolod, milyen jó energiái lehetnek a Viktornak.
2: Hát
4: biztos, hogy nagyon jó. Tudni,
0: hogy a madár megérzi az energiát?
4: Megérzi, szerintem igen, megérzés. De azért marad ott, abszolút megérzi.
2: Eleve egy vadállat miért jön közel hozzád?
0: Hát, de ez nagyon ritka, hogy beleszáll a fejedbe.
1: Nem lehet, gyerekek, hogy ott a rasztahajban van ennivaló.
2: Vagy
1: a kicsi pegeti. Viktor,
0: na vigyázz, mi megkezdik, fönn van már? Fönn van már? Viktor, ciao, jó reggelt, hello.
5: Sziasztok, jó reggelt.
0: Nem az. Figyelj, amikor először láttam, én azt hittem, hogy álmodom. Ez mondom, nagyon szürreális, ami veled történik.
5: De, hát hogy... most képzeld el azt, hogy én mit élek meg akkor.
2: De várj, ott van még?
0: Üldögéltél, és egyszer csak, vagy tényleg ott van még, vagy már elment, vagy mi van most?
5: Ez egy teljesen vadmadár, úgyhogy jön meg, megy.
2: Ja, néha megjelenik
5: magát, és... Aha. Ennél jobb állat nincs is, amit nem kell se eltetni, se foglalkozni vele, elintézi magát.
0: De mindjárt beszélünk arról, hogy közben aztán jöttek, mert el akarták vinni a madarat, hogy ez egy védett madár, és bekopogtak hozzád a nem tudom honnan. Erről is mindjárt beszélünk, de hogy indult? Üldögéltél, gitároztál, zenéltél otthon, és ez csak rászállt a fejedre egy harkály?
5: Igazából megérkeztem haza, és a tavamon keresztül szoktam átul bemenni a házba, és ott a tóból ivott. És akkor megálltam, mert láttam, hogy ilyen gyönyörű, szép, ilyen zöld, meg vörös színű kis állat, nem is nagyon láttam még ilyet. Tehát a harkályt már láttunk, de az nem így néz ki, úgyhogy nem is tudtam, hogy mi ő. És aztán leültem oda mellé, a tó másik oldalra, és akkor oda pattogott a kis lábacskáin, felugrott a kezemre, és akkor onnan meg így felraktam a fejemre, hogy mondom, mi lesz.
2: De mondtad neki, hogy tubi.
0: Igen, szórtál magot a fejedbe? Talált valamit a rasztákba? Egy 4-5 napi táplálékot? Semmit, nem?
5: Jézusom, minek néztek én?
0: Nem tudom, hát egy ilyen rasztahajba fele se tudja. Hát lehet, hogy komplet gabonaföld is benne van.
5: Az én rasztahajom az annyira illatos és finom és tökéletes.
2: Lehet, hogy ezt tetszett meg neki.
0: Mennyit ült először a fejeden? Tehát, hogy
5: ahogy ráraktam a fejemre, onnantól kezdve majdnem 11-12 órán keresztül együtt voltunk, és ott ült, és nem akart elmozdulni.
0: De te közben jöttél, mentél, csináltad a dolgodat, igen. Zenéltél, nem aha. Tudom, lehúztad a WC-t.
5: Akkor jöttem haza valahonnan, kinnaludtam a Pilisbe szerintem, vagy már nem tudom hol.
2: Nem lehet, hogy ott akadt bele?
5: És... nem.
0: Én nem lehet, hogy csak csapdába esett, megfogta a raszta az egyik lábát. 11 órát folyamatosan fészkelt a fejedbe.
5: Aha, és mondom, muszáj megfürdenem is, mert már erdőben nem fürdöttem. Most mit csináljak vele? Hát van, akkor ott marad a fejem. Jó, de akkor már fölveszem. Ez ilyen nincsen. És ott fürdöztem. Akkor zenélgetést is szerette. Akkor, amikor már este lett, akkor én kiengedtem, mert hát mondom, ez...
1: Ahogy fekszel le, igen, úgy, hogy van egy madár a fejedben.
5: Hát egyébként lemászott a hátamon ugrát. Addigra meg már annyira összehaverkodtunk, hogy már jött, ment benne a jurtába is repkedett.
2: Van neve is?
5: Hát először Főnixnek akartam hívni, de aztán valaki mondta, hogy nagyon gagyi. Pedig igazából most újjászületéseim vannak, úgyhogy nem is véletlen, hogy...
0: Figyelj, de várjad, és közben kopogott hozzád, valami hatóság jött hozzád, hogy add vissza a madarat.
5: Hát ez az volt, hogy még vagy két napig jött-ment, elengedtem, aztán... Ja nem is, leventem a lupára, illetve a Lupa-szigethez.
0: Mindegy, igen.
5: És akkor ott elszállt.
0: Igen.
5: És azt gondoltam, hogy na jó, akkor ez ennyi volt, akkor viszlát. És visszamentem a házba, hazaföl, ott ült a kinti ágyamon.
0: Ne csinálj,
1: persze, és ott várta.
2: És elhozta a bolya haverját is.
0: Csinált egy reggelit egy kis békönnel, és azt mondta, merre jártál kis gazdám?
2: Ez itt kelep.
0: Ők a haverjaim, most már itt kempelünk nálad. Igen, tehát megint várt a madár téged, és akkor jött a hatóság hozzád, hogy add vissza a madarat.
5: ez meg már tegnap volt, hát valamit ott bókláztam a lakóautónál, és akkor hallom, hogy nagy zsippel érkezik két ilyen tagbaszakadt fickó zöld ruhába, és hogy azonnal adjam ki a zöld küllőt. De tudod, ez a kontextus, az, hogy ez így megtörténik.
0: De kik, milyen hatóságtól jöttek, vagy kik voltak ők?
5: A Dunai-Poly Nemzeti Park vadőrei.
0: Hogy add vissza a madarat.
2: Látták hát ez az én egész
0: posztodat, az egész sztori nagyon szürreális. Ennek a csávónak a hajába ül egy madár, menjünk már ki hozzá, fogjul egy zöld küllőt. Hát ez nagyon jó, ez a sztori. És mit mondtál?
5: Hát mondtam, hogy én biztos nem adom ki. Azt mondja, hogy merem. Hát mondom, mert nincs itt. Ez egy vadmadár.
2: Lát valamit a fejemen?
0: Igen, látja, hogy ez a madár? Figyelj, ez nagyon durva.
5: Elment vadászni valószínűleg. Elmondtam, hogy én nem tartom fogva. Én is egy vadmadár vagyok, úgyhogy lélektársakra lehetünk egymásban, és ő jön, megy, dolgozik.
0: De két csávó mennyire lehetett szüles? Figyelj, Józsikám, menjetek már Viktorhoz, ül a fején egy madár. Mi van? Ül a fején egy madár? De szóra, hogy mondom, ül a fején egy madár, menjetek ki hozzá, gyűjtsétek be a madár. Mencsétek. Aztán jöttünk a madárért. Ez teljesen szűrás ez a történet.
5: Nagyon, nagyon hülyeség az egész. Nem tudom egyébként, hogy most is feljelentett valaki, vagy most ők vették észre ezt a hatalmas hibát, amit elkövettem, hogy lett egy vadmadaram véletlenül.
1: De ő választott téged. Igen, nem ejtetted fogjul.
5: Nem tudod, mi van ez a mai világa, hogy mindenki annyira okos, és mindenbe bele akar szólni.
0: Egyébként tényleg így van. Figyelj, arra van valamilyen ornitológiai, tehát biológiai magyarázat, hogy ők ezt miért csinálják? Csak mondom, hogy ma reggel talán a Szingvikit láttam.
5: Igen, én is láttam.
0: Nem követem, nem látom, földobta.
5: Ugyanez a küllő.
0: Szerintem a harkályos videó után beleszállt a hajába egy madár.
5: Ugyanilyen zöld küllő szállt neki.
0: De miért szállnak az emberek fejhez? Tudjuk?
2: Azért, mert a Gajdos lett a miniszter, és most már biztosan.
0: Az Orbán Zoli lett a szóvivő, vagy van ennek valami magyarázata? Te ennek utána néztél?
5: Én csak annyit gondolok, hogy ezek ilyen tinédzser madarak, vagy ilyen épp most születtek nemrég, és hogy még nem vágják, hogy mi van.
2: És tetszel nekik?
0: Ja, hogy egyszerűen barátkoznak? Vagy hogy,
5: aha, igen, hogy szerintem ők még nem félnek az embertől.
2: Nem lehet, hogy csak autogramot akar?
1: Igen, de hát ott vagy egy mozgó ember vagy, érted? Tehát nem...
0: Igen, és zajongsz közze, de én láttam, hogy összmész ezzel a madárral, tehát hogy...
5: Igen.
2: Hát annyi zöldet.
0: Gyerekek, hát hozzák is kijött a hatóság, igen, itt közben írek annáig. Hozzák is kijött a hatóság, úgy, hogy itt tartottuk Szotyit, és kijött a hatóság, mert állatkínzásért minket feljelentettek, és lemérték a ketreszet, hogy mekkora abban tartjuk a kis kaparó rovarunkat, vagy mi volt?
1: Aranyhörcsög.
0: Kaparó rovar. Figyelj, és most ha mész
5: haza... Kaparó rovar az aranyhörcsög.
0: Igen, vagy nem tudom, hogy a hörcsög.
5: Na, így nem csodálom, hogy kijöttek.
0: De nem érték a ketrecet. Tehát figyelj, hogy két öltönyös csávó méregetnéd kina ketrecet, mert nem nézte, hogy Szotyit rossz körülmények között tartjuk. Teljes abszurdum egyébként. Teljes abszurdum.
2: Igen. Van a Hófehérkében az a jelenet, amikor elkezd énekelni, és így tudja, hogy kezére szállnak így a madarak. Szinte láttam, hogy kinn áll a teraszon.
0: Figyelj, ez nagyon jó ez a sztori, és még van esély, hogy visszajön? Vagy ha hazamész, akkor az ott lesz?
2: Bro, mindjárt
5: igen,
2: jövök.
5: Mert már három napja ezt csinálja, hogy elszáll meg visszajön.
2: De mi a célja szerinted? Fészkelni fog?
5: Szerintem csak haver. Nem, ez kölyök.
0: Ja, hogy ő kicsi még, tehát ő csak egyszer haverkodik.
5: Igen.
0: Zseniális formák egyébként, igen. Hát nézzétek meg a Viktor oldalát.
5: Másik madaram is most. Mert ugye nincsenek ablakaim, ezért, de tök jó a fedés. Beköltöztek most a rozsdafarkúak, az már most fiókák vannak, üvölt az egész ház a csipogástól, ahogy hozza a mama a kukacokat, most tele vagyok siklókkal, úgyhogy valahogy az állatok tényleg felfedezték ilyen Noé bárkájának ezt a helyet, amit építettem kb. Nekik amúgy.
0: Zseniális. Hát figyelj, én azért sok celeb posztot láttam, de mondom, nem az a hagyományos, a kicsimmel Párizsban című.
5: Igen. Hát nálam ilyen hülyeséget nem fogtam.
0: Tényleg, tehát ez teljesen.
2: Egy óriás kígyó beköltözött a katyámba is.
0: Teljesen szürreális.
5: Az már nagyon rég.
0: Igen. Na jó,
5: az, hogy állandóan ki akar költözni.
0: Vigyázz magadra, Viktor. Örülök, hogy beszéltünk meg, hogy ilyen korán elértünk, köszi, hogy ilyen váratlanul tudtunk csörögni. Csáó, vigyázz magadra. Mindenképpen egy unikális jelenség azért ő önmagában ezzel a kinézettel az élő, a gondolataival, ahol lakik, ahogy él. Tehát Viktor azért egy ilyen nagyon érdekes fazon. Teljesen szíves.
2: Biztos az van, amit annan mond, hogy jók az energiái.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: rádió1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Olcsóbb lehet a távfűtés a költség megosztó eszközökkel. Bántalmazott egy utas egy 70 éves taxisofőrt. Míg tartanak a nyitott városháza programjai. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Most lehet tenni azért, hogy télen olcsóbb legyen a távfűtés, erre hívta fel a figyelmet egy rádióinterjúban a Kecskeméti Termosztár Hőszolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatója. Horváth Attila azt mondta, a jogszabályok szerint december 31-ig a távfűtéses lakásokban költségmegosztó eszközöket kell beépíteni a radiátorokra. A költségmegosztó azért hasznos, mert az eszköz távolról leolvasható, és a segítségével csak a ténylegesen leadható adott hőt fizeti a lakó, ami energiatakarékos és igazságosabb elszámolást jelent. Rátámadt egy taxisra egy agresszív utas Kecskeméten. A 70 éves sofőrt egy 40 éves férfi bántalmazta, írja a Keol. Az utas már az út elején agresszívan viselkedett és kiabált a sofőrrel, ezért ő úgy döntött, hogy visszafordul és kirakja a férfit. Az utas ekkor a taxiban ütötte meg a sofőrt, majd később az utcán is többször rátámadt. Végül egy fiatal nő állt meg segíteni, de az agresszív az ő autóján is levezette a dühét. Végül a rendőrök kapták el a támadót, akinél kábítószergyanús anyagot találtak. Hétfőig tartanak Kecskeméten a Nyitott Városháza rendezvénysorozat eseményei. Ma és holnap a Városháza előtti sétányon interaktív ügyességi játékokon, városnéző sétán, filmvetítésen, előadásokon, koncerteken vehetnek részt a kicsik és a nagyok. A programok ingyenesek, írja a Baon. A legismertebb pünkösdi népszokások közé a pünkösdi király és királyné választás tartozik, de egykor sok helyütt cucorkáztak is, énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta Burján István néprajzkutató.
2: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
1: Nyárias időt hozott a hosszú hétvége, és a folytatásban is egyre melegebb lehet. Kedden tetőzik a kánikula 32 Celsius fokkal, addig pedig Bács-Kiskunvár megyében 28-29 fok is lehet. Figyeljünk arra, hogy már magas az UV-sugárzás. A felmelegedés hatására pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. Csapadékot egyelőre nem jeleznek előre a meteorológusok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Rászkó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
5: Több mint 2000 ember véleménye alapján derült ki, hogy melyik testa alkat számít igazán vonzónak a nők és a férfiak szemében.
6: Oh!
7: Mondta, kicsit pocakos.
6: Nagy pocakos.
5: Kutatás során figyelt különböző testzsír százalékos a férfiakat és nőket bemutató képet mutattak a résztvevőknek. Ki kellett választaniuk a legvonzóbb testalkatot.
6: A legvonzóbb testzsírt?
5: A legvonzóbb testzsírt. A közösségi oldalakon sokáig a szélsőségesen kigyúrt, vagy éppen a puhá pocakos férfi test számított divatosnak, de ez most megváltozott. Uh-huh. Ez most megváltozott. Jaj, jaj. Nézzük meg a kutatást. Női kutatás is született egyébként. És kiderült, hogy kit szeretünk mi a legjobban. És kinek örülünk a legjobban, ha a nőket nézzük, és a férfiak kit szeretnek a legjobban.
6: Köszönjétek, visszajük. Legyen zsíros, hogy jó nagy feje legyen.
5: Jó nagy feje legyen. Igen, szóval, hogy ez a helyzet, és az van, hát bajba vagyunk, Feri. Te nagyon nagy bajba vagyunk.
7: Igen?
6: Na.
7: Mert, hogy
5: igen, mert az eredmények alapján a nők többsége a körülbelül 15%-os testzsír százalékkal rendelkező férfiakat találta a legvonzóbbnak. Ez a testalkat, ez jobbról a második kép, hát el kell, hogy mondjam, hogy
7: Na most várjál már, azt mondtad, hogy a kigyúrtnak vége. Hát ez kigyúrt.
6: Nagyon kigyúrt.
5: Erősen sportos, egészséges, de még nem kelti a túlzásba vitt izomépítés hatását.
7: Ez? Hát a olyan képen. Kocka hasa van a csávónak, hogy a...

0: most csak nem, most nem látni akarok, most csak nézni.
1: Én most csak nézek, hogy beszélgessünk erről, nem vagytok ebbe benne. Nem, hát, az jó azért egy kicsit, de hogy is.
0: Én nagyon szerettem, amikor fiatal voltam, és akkor még nem tudtam, hogy milyen csomagolásban milyen lélek rajlik, így van, akkor nekem nagyon vonzók voltak az igazán vékony testalkat, ilyen cérna fiúk, ilyen nagyon magasak.
2: És aztán mit tudtál meg róluk?
0: Hogy nagyon alacsony a vérnyomásuk.
1: Hogy borzasztóan unalmasak.
0: Igen, amúgy általában az derült, hogy borzasztóan unalmasak, és hogy semmi közös nincsen bennük, tehát egy párkapcsolatban egy igazán magas ember fér bele, kettő nem.
1: De gyerekek, akkor az van, hogy egy kicsit azért tényleg elmúlt az apukatest, és a nők elmennek abba az irányba, hogy elkezdett számítani a külső, hogy azért nem a pocakos apukatest már. Ez egy friss kutatás, és a kutatók is azon gondolkoztak, hogy ők is azt hitték, hogy nagyjából a 20-25%-os pasik nyernek majd, mert hogy a nőknek nem feltétlen az a fontos, hogy te mennyire vagy kisportolva, hanem hogy legyen mit fognia, az a mackósabb férfi az
3: oda
1: úgy
3: lehet,
1: az, oda lehet bújni, az úgy biztonságot kelt, és úgy azt a látszat az agya, hogy óvó, féltő és szerető.
0: De nem az a baj, hogy ezen a képen ugye itt ugyanaz a férfi van különböző testzsírszázalékokkal megjelenítve, hogy nem az a baj, hogy ez egy mexikói fickó?
1: De ez is lehet egyébként. Mi baj a mexikóiakkal?
0: Hát nem tudom, de...
2: Az a probléma ezzel a képpel, hogy a Magyarország férfiainak 95%-a a kép bal oldalán található.
1: Ő a 35%-os, ő a pocakos.
2: Hát ilyet nem találsz, hát ilyen 5 van Magyarországon, és ez 15% zsírtartalmú ez a csávó.
1: Az 15, és hát van még a 12,
2: igen. Hát hogy semmi nincs benne.
0: Figyelj, én a tejfölből csak zsír. A 20%-osat veszem meg.
2: Legyen minőség, legyen hát tartalom, igen. Legyen erő.
0: Íz.
1: Egyetértünk azzal, amit írja hallgató, hogy a szarul kinéző nőknek tetszenek a pocakos pasik.
0: Na, ez hülye.
1: Ez nem így van.
2: Ez tök
1: egy csomó jó csajnak van, ducibb, pocakosabb pacsia.
0: Nagyon sok pénz a számláját.
1: Így van. És ők a goldigerek, így van.
0: Nem, amúgy szerintem ez egyáltalán, szerintem a nőknek amúgy teljesen őszintén nem annyira számít a külső. És ezt azért mondom nektek, mert rengeteg mindent láttam már, és a nők szerintem legtöbb esetben jól akarják érezni magukat, és
1: Nektek kevésbé számít a külső?
0: Szerintem igen.
1: Legyen esze, intellektusan, legyen vele jó, legyen humora, mindegy, hogy duci vagy kisportolt.
0: Hát nem hiába született meg, hogy csak az a mondás, csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél.
1: Igen?
2: A nagyon nagy kérdés az is, hogy hosszú távú vagy rövid távú beruházáson gondolkodunk.
1: Ez most nem pénztárca, nem hosszú távú, rövid távú, ez csak az, hogy nekem ez a típus jön be, mint nő, igen, én ezt szeretem. Tehát, hogy ki mire,
2: igen,
1: ki mit mond.
2: Az, hogy mondjuk elrabolnád a 15%-os férfit egy éjszakára kufir, szólni, vagy egyébként életed végéig vele élsz. Lehet, hogyha ezt néznéd, a hosszú távot, azért mondtam, ott már nem lenne ez a fontos, ott inkább azt mondanák a csajok, hogy legyen izgalmas, legyen érdekes, nem?
0: De az van, hogy egy jól kinéző palival hazamenni egy éjszakás kalandra, nekem nem feltétlenül ez inkább fenyegető, tudod miért? Mert
2: veszélyesek?
0: Nem azért veszélyes.
1: Oda jön
0: a
1: kockás, ha kemény a mellé,
0: jó este! Na ezt nem!
1: Hanem
0: 60 felett van a pulzusom, hagyd el a házat! Nem azt, hogyha nincs kapcsolódás, érted, és csak annyi az ő hozzáadott érték, és szép, és hazamész fel, az egy nagyon kellemetlen szituáció, hogy ott vagy egy ilyen nagyon random szép fiúval, hogy így...
2: Hát de jó, de ott tudjuk, de hogy miről szól, ha ez csak egyszer fordul el.
1: De mondjuk frusztrál egy olyan nőt, aki nincs ennyire kisportolva, tehát nem azért félnek a kevésbé jó csajok egy nagyon kisportú, úgyse tudom megtartani, úgyis minden nő rámegy, úgyis kisportol, szexi, tehát nem frusztrál egy kevésbé jó nőt, hogy mondjuk egy 15%-ossal van együtt, aki azért eléggé ki van pattintva.
0: Hát és szerintem nem, mert a nők rögtön ránéznek egy ilyen kockás hasra, és azt mondják, úristen, hogy ennek mennyien keratin meg szarja lehet a konyhában.
1: Keratin, de szeretlek.
0: Nem fogom nézni azokat az ilyen 15 literes fehér is vödröket a konyha kezdetekre.
2: Tudod, mennyibe kerül a személyi edző?
0: Ezek már 8-kor alszanak, 2 óránként esznek. Én nem tudok több rist megfőzni. Alkalmatlan vagyok erre.
1: Szóval oké, neked nőként ijesztő a 15%. Vagy
0: hát, ha nincs kapcsolódás, akkor nem tudok mit kezdeni azzal, hogy ezt...
1: És ha mondjuk van jó arc, jó, vagy dől belőle a poén, nagyokat nevetsz, hahotázol, hogy bruhaházol, muhaházol, iszonyat kapcsolódás van, és nagyon jó a teste.
0: Akkor már írok egy SMS Péternek, hogy sajnos itt most véget ért a közös utunk.
1: Igen, menjen
2: amerre
1: lát, kedves Péter.
0: Figyelj, egy nőt egy férfi meg tud nevettetni, és nem úgy, ahogy engem az előbb a folyosón valaki véletlenül megnevettetett kínomban, akkor azt mondom, mindennél többet ér.
1: Oké, tehát akkor mi vagyunk az ösztönállatok, akiknek fontosabb, hogy a nő hogy néz ki, a nők meg magabiztosság, biztonságérzet.
2: Ne azt mondja a felmérés, hogy nekünk is
1: Na várjál, mondom a pasikat.
2: Csajokat.
1: Itt is meglepődtek a kutatók, és itt is elállt a szájuk, mert ugye mire gondoltak a pasiknál? Arra gondoltak a pasiknál, hogy ugye a 20-22% és nyilván a jó csaj, jó

0: formán jó mell, jó, és az arra, hogy úgy ráböknek a férfiak, és nem, mert hogy kiderült, hogy a férfiaknál szintén hasonlóan elmúlt a nagyon kisportolt nők szeretése, és az jött ki, hogy a 30%-os testzsír, vagyis a nem nagyon vékony, de nem is nagyon dundi, középen lévő, de már van mit rajta fogni, most próbálom a képet leírni, széles csípő, vaskosabb combok.
1: Most egy olyan nőt nézünk, akik 20 évvel ezelőtt elítéltek volna kúros elhízásért, de most azt mondjuk rá, hogy
2: gyönyörű.
1: Ez egy átlagos testalkat.
2: Azt mondjuk rá, hogy
0: a 30%-os nyert 2000 férfinál, és nem a 22%-os, és nagyon kevés szavazatot kapott a 20%-os, nagyon kisportolt, nagyon vékony, nagyon sportos női testalkat, és a középen álló, hát azért diszkréten dundi 30%-os testzsírral vitte el a legtöbb pasi szavazatát. Itt is van valami változás akkor. 2 vagy 3 ezer pasi nézte meg ezt a képet, és bökött, hogy neki melyik nő. Én meglepődtek a kutatók is. Mert ők a 22-et vagy 20-at vártak, hogy egyértelmű, hogy a férfiak így döntenek. De nem így döntöttek.
2: Én ezen jobban meglepődöm, mint
0: szerintem
2: a másikon.
0: Is. Üresek azok a pasik, mert azt hiszik a kinézetük miatt semmit sem kell tenni a nőért, legyen ápolt és jó a humorérzéke, a kicsi pocak meg cuki. De nőknél jobban értem. Mi változott meg a férfiakból, hogy nem a 22% vagy a 20%?
2: Ugye, hogy... Azért mondom, hogy ez sokkal érdekesebb.
1: Ez szerintem teljes mértékben az evolúció miatt van így, mert mindenki tudja, senki nem akar éhezni ott egy 20%-os mellett, hanem azt mondja, hogy 30%-os az jó lehet az életvitele.
0: Aha, tehát ránéz a 20-as, azt mondja, biztos éhezik, finnyás, nem lehet fel egy jót kajálni.
1: Nem, azt mondom, hogy azért, hogyha hazamész, kitör a hűtőt, és van benne egy darab kamember sajt, amit 2000-ben kapott valaki.
2: Plusz egy joghurt, az mindig kell, hogy legyen meg saláta.
0: Fél doboz eper és egy pici prosecco.
1: Igen.
0: Azért az, azt nem vessük el.
1: Igen, és a 30%-nál ő meg megkérdezi tőled este, hogy nem kapunk be valamit, tudna.
0: Igen.
1: Azért az egy jobb életstílus, nem? Hogy... De amúgy tényleg nem tudom, szerintem valószínűleg, hogy téged nem vontak be a kutatásba, ezért alakult így ez a ez a szélsőséges szám.
2: Lejjebb tudtad volna vinni.
0: Nem adom a 22%-ot meg a 20%-ot, tehát hogy azért nagyon kis...
2: Eladjad már egy 25-nél már sikítanál.
1: Szóval 25-nél már felhívnál 112-t. Elnézést, bajba keveredtem.
2: Rátámad. Úristen, megeszik engem is.
0: Úgy érzem, megint egy régi videóval támadtok. Úgy érzem, megint a múltamból szeretnétek elővenni valamit, de akkor 20 éves voltam, és egy nagyon nehéz gyerekkorból jöttem.
1: És rossz fizikai állapotban voltam, de azóta már elbírok bármit.
0: De azóta még jobban puszítom az anyukat.
1: Figyeljetek, ez egy komoly feszültséget szül a stábban, amúgy, hogy mindenki engem kia állandóan. De hogy ez...
0: Szóval úgy érzem, hogy ezt nem tudom betemetni nálatok, de most...
1: De már megint a betemetés, hogy...
0: nem adom. Figyelj, nézzek a 20%-os, az élete arról szól, hogy mennyi kalória, mit teszik, úgy eszik. A 45-35, meglepő, meglepő nekem a 30% a pasiknál. Tehát ezért érdekes a kutatás, hogy valamilyen tendencia változik, aztán a kutatók egyébként, hogy elmúlt a nagyon kisportolt férfiak és nők világa, és hogy elmehetünk abba az irányból az evolúció alapján, egy kicsit megengedőbbek vagyunk a párunkkal, és más típust választunk, mint ami az utóbbi 50 évben, hogy sportolj, légy fiatalos, legyen kockasod, irányzat volt, és minden sportszergyártó ezt a képet, ezt az újságot, ezt a óriás plakátot nyomta.
2: Mert ha belegondoltak, ez az elmúlt 50 év terméke.
0: Ez az 50 év, így van.
2: Évezredeken keresztül ott van a Milói Vénusz, érted, egy nő mindig azt üzente, hogy egészséges vagyok, alkalmas vagyok a gyerekszülésre. Ezt ők,
1: és szerettem a sorozatokat?
2: Én szeretem. Igen. Ez egy plusz, ez is csak most jött. Igen. És igen? Egy pár éve, jó, most már nem pár éve, azért 50 éve kezdett ez elterjedni, hogy akkor legyél sportos, legyél egészséges, legyél. És most ez mitől fordulna vissza?
0: Na hát ez a kérdés. De egyébként maga az elhízás is, ha megnézi 60-as, 70-es évekbeli magyarországi képeket, vagy strandbeli képeket, azért igen, mint jelenség nem volt. Tehát tönkrement a táplálkozásunk közben, nagyon durván.
1: Egyedül lettem volna kövér, akkor gondoljatok bele.
0: Gondolj el, ott ülsz egy kis sütőtáskával, egy fekete
1: képen, 60-as években. Azt szoktam nézni ezekben a régi képeket, hogy ott állnak, tudod, ezek az ilyen, senki nem el nem hízott, meg
0: jönnék.
1: Azért a jövőből jöttem.
0: Nagyon durva, de ezt megnézed mindenhol a világban, hogy 60-as, 70-es években még maga ez a típusú borzasztóan durva, ez nem volt. Nem volt, tehát valami nagyon elállítódott azért az emberekben. Igen, azért arra szavaztak a férfiak, mert otthon volt a feleségük, és nem akartak otthon veszekedni.
1: Szép. De én szeretném megvédeni a gírhes nőtársaimat, hogy gyönyörűek vagyok. Mindenki nagyon szép és kívánatos. Egyetlen dolgokat, de fél, ne legyen büdös. Szóval a lényeg, hogy
0: igen.
2: Köszönjük a tanácsot.
1: a csúnya... Minden mást meg tudok oldani, ti is tudjátok.
0: Igen,
1: és...
0: figyeljetek, hogy én ilyen, ha csúnya büdik, akkor már bármilyen jól néztek. Igen.
1: Ennyi, a többi azt megoldódik.
0: Elvileg dekoratív szép lány vagyok, vagy voltam ezelőtt 3 gyerekkel, az igazi szép jóképű férfiak sose tetszettek, sokkal jobban megrabad az, ha jó a tartás, intelligens, kedves és jó humora van, és jó volt vele a szex.
1: Így van.
0: Tehát erősíti meg a női hallgatókat, hogy nem a kinézet számít nektek elsősorban, míg mi inkább azért először a kinézet alapján döntünk.
1: Én szeretem vonzóan csúnya férfiakat.
0: Vonzóan csúnya férfi... Hogy, hát,
2: de várjál, az ideál a Jeff Goldblum. Mm. Hát ő nem csúnya.
1: Nem. Ő nem csúnya, de ő sem egy tipikus szépség. Hát nagy gülű szemei van, meg horgas orra. Orra. Nagy magas, óriás kezekkel, jó illattal és sejmes haja.
2: A horgas orra az mindent visz.
1: Amúgy jó a horgas orra, bírom a horgas orrat, igen.
0: Lady Gaga, tessék, mit mondtok róla? Jó, nem egy tökéletes szépség, de nagyon-nagyon-nagyon elkapnás. Zsivány, írja Gaga. Lady Gaga.
1: Igen, Lady Gaga nagyon jó.
2: Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó.
0: Nekem mindig a DiCaprio-nak a mozdulata ugrik be, amikor elmegy mögött az Oscar gálán és csinál egyet, hogy ezen így felnéz, tudod, hát, pedig... annyira genyó a DiCaprio, tudod, így. Whoopi Goldberg.
1: Azért ahhoz kell szerintem a húzáshoz.
2: Igen.
0: Szerintem az már ott... az ínyenc kategória. Igen, Barbara Streisand.
1: Nagyon szép.
2: Igen, nagyon az szép. Az orr.
0: Kicsit banja is.
2: Igen.
1: Nagyon szép, igen.
2: Igen.
0: Ugye?
1: Az első, az Ugly Pretty listán, az Adrien Brody. A
0: Adrien Brody megvan, tudom, hogy így előttem van, hogy aha, ő kicsoda.
1: Igen, és ő
2: ott
1: sem.
2: Ott is nagy orr.
0: Nagy orr, ilyen kis fura, vékony, beesett, az mindig egy kicsit ilyen szomorú, ilyen...
1: Felhúz a szemölökét, ilyen...
0: Igen, és kicsit ilyen szomorú igen, tekintet.
1: Igen,
0: ugye?
1: A második, aki viszont nagyon durván ugly pretty, és amúgy elkaptam volna, hogyha nem tudnám róla, hogy milyen dolgai vannak most, az a Nicolas Cage.
0: Merkeli Béla, Béla csúnya, de szexi.
1: Én őt úgy látom, mint egy ilyen rajzfilm kóla. Igen, rajzfilm kólának látom.
2: Jó, mi van a csajos listát
1: jó,
2: is
1: még hogy mondjam el, ami szerintem nagyon jó, Benedict Cumberbatch.
0: Hát ő egy, szerintem azért ő egy jó pali.
1: Ő egy jó pali, Benedict Cumberbatch. Úgy néz ki, mint egy gyík.
0: De valójában én szeretem a filmjét, meg a sorozatokat,
1: összejön,
0: ami játszik.
1: Összejön egy szó nélkül, semmit, soha nem nézni rá csúnyán, de hogyha ha teljesen racionálisan ránézze az arcára, úgy
0: hát
1: néz
0: van
1: ki,
0: benne valami, nem?
1: Úgy néz ki, felemelt egy követ, és ott alatt meglepő, ott ül egy gyík, és ő az. Tehát, konkrétan úgy néz ki. Okay. Na jó, nőknél?
0: Oké, okay, nőknél ki van?
1: Akik vannak rajta, az első az a Whoopi Goldberg valóban, de...
0: Pretty Whoopi Goldberg.
1: Viszont aki nagyon érdekes névrajt, és egyetértek vele, az a Sarah Jessica Parker.
0: Aha. Nekem sose volt. Még a ronda se szép kategória. Tehát, hogy...
1: Nagyon csinos. Mert mindig lábújhegyen
2: jár. 30 kiló az egész csaj.
1: Ahogy lehet, hogy amúgy a Sarah Jessica Parker a nőknek tetszik, nem a férfiaknak. Nem?
2: Hát nem tudom. Én sose tudtam.
0: Rami Malek, ugye a Queen filmben volt a Freddy, meg egy csomó filmen játszott. Benne van valami? Igen?
1: Igen, csak szerintem ő
0: aprócska.
1: Nem. Aprócska, meg szerintem ő meleg.
0: Aha.
1: És hogy ettől...
0: Én is megkapta.
1: De nem azt mondom, hogy nem tud nekem vonzó lenni, mert tudom, hogy nem vagyok érdekes számára valamiért.
0: Aha.
1: Valami ott befogva.
0: Igen. Hagyjuk a földrajzi távolságokat. Kevin Bacon, hát ő az a klasszik, igen. Tehát az ugly, de jó. Azért a Kevin Bacon a pokoli leckében mennyire nagyon jó volt, te jó Isten, de jó az a film. Azt mondja, hogy Daniel Craig, mit mondunk rá?
2: Hát nem,
0: ő azért egy jó pali.
1: Ő az, aki volt James Bond, ugye?
0: Igen, ő volt a James Bond, sokáig.
1: Hát neki is fura óra van. Amúgy Owen Wilson.
0: Owen Wilson, igen. Zago Arpi?
1: Gyönyörű. Soha nem kérdőjelezném be. Ő csak sima pretty.
0: Igen. Vörösszeplős lányok vonzóak, írja valaki, igen, de ugye nem volt név nélkül. Csányi Sanyi színészre jött még nagyon sok szavazat. Vincent Cassel és Woody Harrelsonra is érkeztek női szavazatok, hogy ez a nem klasszik szép, de hogy úgy Mads Mikkelsen. Aha, most láttam tőle pont egy filmet. Egy jó régi filmet, a Vadászat című.
2: És tetszett?
0: Jó film. Már hogy a Mads Mikkelsen, hát nekem kevésbé. Nekem kisbabom.
1: Na, jó, akkor Seal. Tudjátok, akinek az arca...
2: Igen, törzsített tetoválás.
0: Szerintem erre azok a csajok adtanak, akik szeretik, hogy van valamilyen Scarface. Nem ilyen sepphely, vágás, tetoválás az arcon.
1: Nekem neked taszító, bejön? Taszító a Seal az arca, nem azért, mert csúnya, hanem mindig fényes a bőre.
0: Aha.
1: Nem, mindig fényesen van, nem tudom, miért csinálják ezt, mert mindig fényesen bőre, és ebből arra vagy az van, hogy nagyon izzadékony, vagy pedig az van, hogy valami teszt az arcára, ami szerintem nem való neki.
0: Szent Király Alexander, lehet, hogy csak kognitív diszonancia miatt írja egy hallgató, utálsz valadik, de közben nagyon.
1: Ez a hét szex.
0: Alexander egyébként sok jött, tehát, hogy a nem jó csaj, de mégis van benne valami kategóriában. Hmm. Azt mondja, hogy Kilian Murphy, rá is nagyon sok, Jeff Goldblum is megérkezett.
1: Szálljatok le az uramról!
0: Michael Madsen és Rodney Mark is befutott, de Rodney Mark azért jó srác, tehát ő nem az ugly, de pretty kategória. Nem,
1: ő egy abszolút pretty face, tehát ennek egy ilyen kis,
0: kedves, jóképű, gyúr, tehát hogy ő igen, igen.
1: Jack Nicholson!
0: Mi van vele?
1: Ő fiatalon, nem is fiatal, ilyen 50-es éveiben szerintem.
2: Összeborzoltad volna?
1: Kopaszodó, lepukkant, rossz fiú, egy teljes, szerintem nagyon durva. Kivel járt Angelina Jolie, amikor még miért összett a Brad Pitt-tel?
0: Az Angelina Jolie kivel járt a Billy Bob Thornton-nal?
1: Billy Bob Thornton, tessék!
0: Bocsánat, hogy ezt is tudom! Ja?
2: Elég jó vagy.
0: Hogy? Honnan jönnek ezek csak így elő?
1: Van egy külön tekervényed erre.
0: Igen.
1: Na, de hogy izé, hogy tök érdekes, nem? Hogy szerintem a Billy Bob Thornton-ban is valami nagyon vonzó.
0: Pedig de aztán, ő is az ugly, de pretty.
1: Hát igen, nagyon vékony, tehát ijesztően vékony, és az arcában van valami végtelen gonoszság, ami miatt haza kell kísérnie.
0: Okay, mondok még ilyet, aki ugly, de pretty, és akkor ott a Cher. Tehát ő nem ez a klasszik kategória? Nem igazán Cher, jó csaj. Jó csaj? Igen?
2: Hát most már ugye 70 fölött van, de szerintem így 50-60-ig egész jól tartotta magát. Neki is nagy az orra, de ő szép csaj.
1: Ő szép, de ő úgy szép, hogy így tudod néznéd, de mondjuk haza nem vinnéd.
3: És akkor egy rövid szünet,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Feri, mi az Isten zajongsz itt nekem a hajnalok hajnalán?
2: Hogy darabolom neked a zenéket?
3: Srácok, a 21. században már nem számítógépet használunk erre?
4: Jövő héten indul az

0: Ismerje fel a dal címét és előadóját, és nyerje meg a 4 darab Steel Timber Sports World Trophy belépőjegyet és a Steel akkumulátoros gépek egyikét a Steel Timber Sports World Trophy támogatásával.
1: Na, Eszter, itt fog meg, szori!
2: Feri, vigyázz!
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Rádió egy. Yo, what's up? This is Mike Posner.
4: Csak igazi mai sláger.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Enyhült az aszályhelyzet, ma be lehet menni a Boldogasszony rózsakertbe, folytatódik a felmelegedés. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. Az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban. 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az OVF szóvívője.
2: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már körülbelül 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
1: Újra lesz bringa suli képzés Kecskeméten a pedagógusok számára, írja a Keol. A Kecskeméti Tankerületi Központ szervezi a programot, amelynek az a célja, hogy minél több tanár szerezzen korszerű ismereteket a biztonságos kerékpáros közlekedés oktatásához. A képzést jövő héten, kedden tartják majd Kecskeméten. A program egy 20 órás online tananyagból és egy 10 órás jelenléti oktatásból áll, amelyeket egy vizsga zár majd. Az online képzésen főleg a KRESZ szabályok és a módszertani ajánlások kerülnek előtérbe. A jelenléti napon pedig a kerékpárkezelést tanulhatják meg a pedagógusok, és valós forgalmi körülmények között is gyakorolhatják a biztonságos közlekedést. A programra egy nap alatt beteltek a meghirdetett helyek, így a szervezők további képzéseket is indíthatnak a jövőben. Ideiglenesen megnyitják a kecskeméti Boldogasszony rózsakertet, írja a Keol. Bár felújítási munkák zajlanak a területen, ezért zárva tart a kert, de mivel virágba borultak a rózsák, ezért ma, pünkösd vasárnap mégis beengedik a látogatókat, akik végig sétálhatnak a rózsabokrok között. Korábban a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A közösségi oldalán számolt be arról, hogy áprilisban elkezdődött a rózsakert felújítása. A bejegyzésük szerint 18 körágyásból 7 teljesen megújul a következő hetekben. Nyárias időt hozott a hosszú hétvége, és a folytatásban is egyre melegebb lehet. Kedden tetőzik a kánikula 32 Celsius fokkal, addig pedig Bács-Kiskunvár megyében 28-29 fok is lehet. Figyeljünk arra, hogy már magas az UV-sugárzás. A felmelegedés hatására pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. Csapadékot egyelőre nem jeleznek előre a meteorológusok.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: keresik a James Bondnak a legújabb szereplőjét. Hogy ki legyen a James Bond? Na tessék, tippeljünk akkor egyet, hogy a mostani politikai túlkorrekt PC, nem is tudom milyen világban, szerintetek ki lesz az új James Bond?
1: Szerintem, ha James Bondot kéne az országból választani, akkor ez legyen, figyeljetek, figyelem, ide figyelj, szemkontaktus, figyelj, mondom, figyelj, rám
0: nézel. Tudom, kit fogsz mondani, igen.
1: Friderikus Sándor.
0: Jaj, de nem rászámítottam.
2: Megleptél.
1: Igen. Nem látjátok magatok előtt, hogy rázva, nem keverve.
0: Hát, de azt mondjuk pont igen.
2: Rázva,
0: nem keverve. De nem is színészre gondolok, hanem hogy tényleg, tehát szerintetek mi? Én, nekem van tippem, de akkor nézzük meg. Ázsiai, fekete, nő, transz, fehér férfi. Tehát mi lesz, mit fog szimbolizálni az új James Bond? Mit mondtok? Szerintem nem az hagyományos
3: biztos,
0: angol...
3: Hogy nem, biztos, hogy nem fehér férfi, azt ki is.
0: Sean Connery, Pierce Brosnan, Craig David, kik voltak még?
1: Craig David.
0: Vagy nem Craig David, az egy énekes.
3: Daniel Craig. Craig David.
1: Nick Carter.
0: Justin Timberlake. Nem, várjátok, ki volt? Kezdtük, ki volt az első James Bondunk?
3: Sean
0: Connery. Volt egy, akinek sose jut eszembe a nevembe. Sosan nem jött eszembe, ugye a Pierce Brosnan, Sean Connery, Daniel Craig.
3: Roger Moore is
0: Roger
3: volt.
0: Moore, és van még Timothy Dalton. De jó vagyok!
3: Timothy Dalton.
0: A Timothy Dalton.
3: És George.
1: Borzasztó lesz,
3: George
1: szokott,
3: de Lazenby.
0: Mi?
3: Megvan ez nektek? George Lazenby.
0: George Lazenby?
3: Igen. Sose tudtam.
0: Nem, Daniel Craig volt az utolsó.
1: Daniel Craig, David, ez pedig Stolandes volt a magyar hangja.
3: Sean Connery, George Lazenby, ja, Roger igen, Moore, és... Timothy Dalton.
0: Hát a Lazenby hamar kieshetett, az senki nincs. Egy Timothy Dalton, Pierce Brosnan.
1: Nekem a Pierce Brosnan volt az igazi.
0: Oké, okay. Én azt mondom, a Pierce Brosnan nagyon szerint, Daniel Craigből egyet se láttam, én a Roger Moore-t is szerettem.
3: Én a Sean-t is.
0: Sean is jó.
1: Jaj, persze, okay. Hazafelé húz.
0: De akkor felnőtt, fehér, angol szász, elegáns, középkorú férfi volt eddig a James Bond. Most hol tart a világ, hogy szerintetek ki lesz a James Bond? Mindenki mondjon egy tippet, és megjegyezzük, és aztán, ha kiderül, akkor visszahallgatjuk.
3: Angliai lesz, de bevándorló.
0: Igen?
3: Vagy bevándorló gyermeke.
0: Szír.
3: Szerintem nem a fekete, szerintem a színesbőrű fekete. Én arra
1: Michelle
3: tippelek.
1: Obama?
0: Tehát feka.
3: Igen.
0: Fekete.
3: Fekete.
0: Csoki.
3: Igen.
0: Jó, tehát van egy
3: tudod
0: típünk...
3: Még...
1: Majd testben lesz.
3: Tudod még valami?
1: Várjuk türelmesen. Nézzük, milyen ez szavakat ismersz még.
0: Ez a csúsztál, most te csúsztál le, mi nem csúszunk igen veled. Ezzel most te
3: akarsz. Hallgatjuk.
0: Jó, tehát azt mondod, hogy egy fekete ember lesz az így új van James Bond, mert hogy akkor már ugye amerikai színészek is mindig minden filmben kell, hogy legyen egy fekete, de már csak akit elütnek meg megvernek, hanem most már ugye...
3: A főszereplő.
0: Főszereplő. Tehát te feketét
3: mondasz. De nagyon fontos, hogy angol. Értetted, hogy már vagy ott született, vagy állampolgárságot kapott, de angol legyen, és egyébként a csajt mondta Eszter, és nem elvetendő.
0: Ja, tehát akkor várj, akkor te csajt mondasz. Tehát szerinted női James Bondunk lesz, az egyenlőség a nők, és a feminizmus, és a Me Too, és a
1: de
0: Me Too.
1: De angolnak kell lenni, mindenki
0: nem, nem, nem, nem, csak hogy szerinted inkább
1: jó,
0: ilyen
1: akkor
0: típus.
1: Szerintem legyen Melissa McCarthy.
0: Ja, te konkrétan nőt is mondasz
1: igen,
0: hozzá.
1: Igen, legyen, szerintem nő lesz. Igen.
0: De miért nem Conchita Wurst akkor? Tehát, hogy,
1: nagyon sokan írják Idris Elbát, amit szerintem egy jó befutónak gondolhatunk.
0: Add be Idris Elbát, léci, nekem nincs bennem. Jó, tehát akkor a női vonalon vagy. Szerintem női James Bondunk.
1: Idris Elba, ad neked egy Melba kockát, ha úgy van.
0: Majd, kisebb,
3: csak nézd rá. Hát ő nem is nő.
1: Nem.
3: Hát na, akkor az egy
1: naliás fekete férfi
3: legyen.
1: Aha. Igen, de ő nagyon-nagyon vonzó és férfi.
3: És
0: van
3: angol.
0: Egy, de várjál, most van egy feketénk és van egy férfink, eddig így állunk?
3: Nem, van egy fekete férfi.
1: Ott van Idris Elba, tessék.
0: Aha.
1: Azért?
3: És van egy nőnk.
0: Tehát akkor egy fekete és egy nő.
3: Igen.
0: Aha.
3: De a nő a nem lesz jó a Melissa McCarthy.
0: De nem is, nekem most nem az kell, hogy ki játsza,
3: ja,
0: hanem hogy hova jut el az őrület, amiben vagyunk, hogy ugye már akarják, hogy a sztereotípiákkal menjen szembe, hogy nem játszhatja ezt, nem sajátíthatja ki ezt a szerepet egy fehér, angol vagy amerikai férfi, mert James Bond egyébként az volt. James Bond már a regényekben is egy olyan ügynök volt, aki egyébként angol és magas és jóképű, és ez így van, de ezt is átírják, ezzel is leszámolnak, tehát akkor fekete férfi és nőt mondta.
1: Igen, de aha, jogosan teszik fel a kérdést a hallgatók, hogy miért ezzel foglalkozunk, miért nem azzal, hogy ki lesz a következő Linda?
0: Ez is nagyon fontos. Ez is nagyon fontos.
3: Azt kizárjuk, hogy az LMBTQ...
0: Hogy egy transz,
3: vagy egy meleg, vagy bárki.
0: Figyelj, én most már látva a mesék átírását, meg látva ezt az őrületet, meg ez az egész tényleg pszichót, amiben vagyunk, nem zárom ki. Tehát tényleg nem zárom ki, hogy adnak kicsit önmaga komikájával, vagy önmaga paródiájával a sorozat, de hány mese vált már önmaga paródiájával, azért, mert olyan főszereplőt adtak. Tehát a kis hablányt is játszottam már tényleg, fekete nő, meg nem tudom. Tehát láttál már sok őrületet ebbe a pszichóba.
1: Nem tudom, hogy miről beszélsz pontosan, de én elhatárolódom, és igen, Feri, szerintem menjünk haza. Balázs, most egyedül szeretném beszélgetni a nézőkkel, és szerintem jól fogod érezni magad. És várnak a demokrata barátaid, oda lehet, ahogy hallom.
0: Úgy vártam, hogy én mennem kell.
1: Igen.
0: Szóval na már kipipáltátok a két legjobb tippot.
1: A leges, legfontosabb az.
3: A nőként akkor borul a James Bond is. Érted?
1: De miért? Az amerikaiaknál lehet James Size.
3: Igen, a nő. Igen. Na, de ez egy angol. Angolokra is?
1: A másik pedig szerintem az, hogy egy jó színész nem határoz meg sem az etnikuma, sem pedig a szexuális hovatartozása, hanem egy jó színész az eljátszik bármit, okay. És itt az a lényeg, hogy jó színész legyen.
3: Igen, de itt nem a színészi kvalitások kellenek hozzá, hanem hogy ikonikusan a James Bond szerepe az egy fehér férfi. Így lett megírva.
0: Így lett kitalálva.
3: Lehet
0: igen.
3: rajta változtatni, de nem biztos, hogy ez most előnyére ez, válik,
0: hogy
3: érted?
0: Ezzel kell, nem merjük azt fölvállalni. Igen, hogy ez legyen az, igen, ez egy karakter az. A regényekben, filmekben, könyvekben így létezett, 100 éve így létezik. Igen. Merjünk ugyanazok maradni, és ne feküdjünk egy őrületet. Hogyha nem játssz el egy fekete férfi a James Bondot, akkor az már, nem tudom, akkor valamilyen.
1: Nekem az a bajom ezzel az egész gondolatmenete, hogy olyan fajta tudatosságot teszünk ebbe bele, amiben nem biztos, hogy szükség van. Mert szerintem a legtöbbször egy jó szerep az úgy ragad magával, hogy jön egy rettenetes jó színészi játék, és azt mondta, hogy akármennyire szürreális, akkor ezt így elhiszem.
0: De nyilván. Ha egy fekete férfit igen, választanak, azt azért választják, mert ott van egy...
3: Igen.
1: Mi baj, ott van Balázs? Megint voltam
0: a szülésed. Ez az hozzáállás, hogy felvetted azt, hogy legyen egy fekete férfi James Bond, és azt mondják, hogy na nézd a rasszistát. Nem kérdezhetem én meg, hogy nekem a James Bond az egy fehér, angol, egy ötönyös...
3: Egy csajozós, egy nagyon elegáns.
1: Jó, akkor legyen Jimmy Bond, és akkor legyen a magyar rím.
0: Jimmy Bond, oké. Legyen egy fekete félszemű transzkerekeszékes törpe. Tessék, na?
1: Tessék, rezve, nem keverve.
0: Erről egyébként most nagy dilemmázás, még nagy társadalmi párbeszéd.
1: Mi dilemmázunk?
0: Nem, a szakma.
3: Szerintem ez megint a túlgurítása ennek a labdának.
0: Na. Igen, hogy, tehát hófehérkét se játssza el egy igen, fekete nő, érted? Mert ne játssza el. Tehát, hogy, mert ő hófehérke, ő egy fehér bőrűt. De ne, te félreérted. Hát ez most tökre félreérted. Azért, mert... Na, itt a rossz a megvilágítás. Aki megkérdez egy ilyet... Hát, ez nagy baj. Aki megkérdez egy ilyet, az egyből rasszista. Nem, ez nem így van.
1: Annyi, hogy nem lenne egy csuki a fejedem.
0: De most
1: egy kis könnyebbé tenni ezt a beszélgetést.
0: Én elmondom neked, hogy állok a játszótéren, és homokozom, te meg pakolsz fel egy csúszdára, és le akarsz rajta tolni. Miközben én tök békésen homokozom a banyamat, homokozom, ahol ott szart egy kutya.
1: Nem, te állsz a homokozó szélén, és nagyon-nagyon furcsa szemmel nézve az idegen gyerekeket.
0: Nem, nem így van. Hát, szóval, érted, nézek a hófehérkét is. A Disney berendelte a hófehérke élőszereplés adaptációját, és egy fekete színésznőt választottak. Mert a Disney annyira PC, és annyira nem tudom mi, érted, hogy akkor oda... Miért játssz el a hófehérkét? Miért?
3: És hogy fogják hívni akkor őt? És nem hívhatod így.
1: Annyi mindenre beszélhetünk.
0: Nem is érted.
1: 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és te ezt a döntést hoztad meg.
0: Te szülye. De most az, hogy 3 millió hallgatják ezt a rádiót, és én hoztam meg ezt a döntést, hogy a szám, hogy ne... Hát ez most akkor én ezt vállalom.
1: Vagy egész életedben szarszakot fogsz érni.
0: Ez is a játék része. Vagy ilyen leszek minden nap, mint Bajer Zsolt az Echo TV-n, vagy pedig az lesz, hogy szarszagot érzek egész életemben. Szerinted miért tolom ezt ennyire, mert nem akarok szarszagú lenni egész életemben.
1: Nincs egy szerkesztő ennek a műsornak, hogy valami...
0: Írja valaki, a hófehérke lesz a korom sötétke.
3: Na, tessék.
0: Nagyon szeretem. Jó, oké, tehát akkor szerinted ki lesz a James Bond? Nő, fekete, ázsiai vagy transz? Én mondom akkor az ázsiai, tessék. Találnak egy ázsiai színészt, bevállom az ázsiai.
3: És szerintem most kis áltozások lesznek, még nem jön a nő, most még férfi lesz, de színes bőrű, fekete.
0: Színes bőrű, van egy női tipünk, van egy ázsiai, Zsül, viszed a transz tippet?
2: Conchita Wurst.
0: Conchita, te a szélsőséges vonalon vagy.
1: Szerintem egy közepes termetű házi macska fogja játszani.
0: Valaki azt írja, hogy már most szarszagot érzek. A játék, örök életedre elveszed a szaglásodat, vagy szarszagú leszel, de te nem érzed, ugye ezen polemizáltunk, ez így kapcsolódik ide.
1: Srácok, srácok, egyszer egy dokumentumfilmes csapat elkísérne minket csak egy hétre, hogy hogy történik ez a műsorszerkesztés. Jaj, nagyon szeretnétek ezt az egészet.
0: Fontos, fontos, a gyerekek, a Disney most rendelte be a Hófehérke élő szereplős adaptációját. Hát mi van? Érted? Mi van? Istenem. Hát mi történik itt?
1: A legjobb az egészben az, hogy Anna mered maga elé a monitor, és
3: hogy fogok ebből beszafot.
0: Igaza van. Igaza van.
1: Nem fogok megszólalni, mert rohad ez a világ. Tudod, rohad ez a világ.
0: Igaza, igaza van. Igaza van. Elindult,
1: Anna, mi a véleményed erre a témára?
4: Amikor a meg kell kérem változtatni a Tíz kicsi néger című könyvnek a Krisztit, akkor miről beszélünk? Mereve nézek magam elé ezt.
0: Figyelj meg, fullad, figyelj!
4: Hát ez...
0: Érted, Tíz kicsi néger, és nem
4: hívott a könyv. 2020-ban az unokája döntött úgy,
3: hogy ne legyen
4: hogy,
3: ez a könyv
4: címe. Hogy ne tegyék a nagyit indexre. Érted, hogy itt tart a világ. Azt írta meg, hogy Tíz kicsi néger. Nem lehet. A Helikon könyvkiadó már úgy adja ki nálunk is, hogy nem ez a címe.
0: Élet ez így.
3: Hát tökre igazad van.
4: Az Oscar díj odaítélésén milyen kritériumok vannak? Meg kell felelni a PC világnak.
0: Van egy PC kritérium.
4: Akkor hol van a művészi szabadságot?
0: Így van.
4: Hát milyen kritériumok? Ott is, amit felsoroltatok, annak kell megfelelni. Jó, ha nincsen benne ez, meg az, meg amaz, akkor nem nevezheted az Oscar-díjra a filmet.
0: Így van. Jó, ezért kértem a tippeket. Ez körülbelül 2 hónap múlva kiderül. A fekete férfi vezet, a nő a második, Zsülnek a Conchita tripje, az
3: lehet,
0: befutó lehet, de
4: legyen
0: itt tartunk James Bond.
4: Legyen egy Jason Momoa.
0: Egyébként a Momoa nem is rossz, James Bond karakter.
4: Az azért sok dolognak megfelel a világ szempontjából.
0: Állítanak most így a kopi a Whitney Houston dokufilmet, egy fehér férfi játszom.
4: Így van. Jó, de emlékezünk, amikor a J.K. Rowlingot szétszették, amiatt, hogy azt mondta,
0: igen.
4: Hogy...
0: Ő azt mondta, hogy neki az a nő, aki menstruál. Mondott egy ilyet. Hát figyelj.
4: Nem rosszaságból mondta.
0: Szétszették.
4: Elnevezték róla az iskolát, levették a nevét. Megkurcolták, ledarálták őt gyakorlatilag.
1: Grúcius átkot szórtak rá.
0: Igen, el akar, igen, igen, akarták égetni, hogy kimondta, hogy neki az a nő, és azt mondta, hogy neki...
4: És ezt nem mondhatja el?
0: Hát meglincselték.
4: Meg, pontosan.
0: Konkrétan évekig parkolópályára tették, most már újraír, meg rehabilitálták, igen, talán, igen, meg visszajött ebből, de hogy ő se értette, hogy ezzel mi a baj.
1: Visszadták neki a kis klaviatúráját?
4: Visszadták a picikét! A kis afroki kenecskével most már újra tökéletetje a Harry Potter!
1: Istenem.
0: Na jó van. Oké, gyerekek, hát...
1: Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ha ez az utolsó műsor volt, akkor öröm volt önökkel egy fedélzeten szolgálni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ma délután 5-kor véget ér a várakozás. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Kuki elindítja élőben 49 frekvencián a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán érkezik meglepetésként a Rádió

0: Részletek a radio1.hu oldalon.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
3: Mert

0: nap, csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
1: Szállj be idén is az időgépbe. Deja Vu Fesztivál, június 10-13, Szeged, Florida, Timberland és a legnagyobb legendák. Jegyek és info, dejavufesztivál.hu.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
3: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
4: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
5: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
4: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai sláger megy.

0: Annyi jó zene van, de csak a rádió egy játssza őket. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió egy gong. Rádió.

a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Csodálatos verőfényes pünkösd vasárnap délelőttöt kívánunk. A legpörgősebb és legfrissebb ritmusok kíséretében Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az összes környező településen. Kormos Zsolt vagyok, 10 óra múlt 6 perccel. És ezennel elstartol a rádió egy gong ünnepi 6 órás gigamaratonja. Már az online hallgatók is nagy számban csatlakoztak a mai naphoz, ami teljesen érthető, hiszen a pünkösdi hosszú hétvége legszebb napja áll előttünk. A holnapi nap is szabad nap lesz mindenkinek, a stúdióban pedig emiatt a tetőfokára hág majd a nyerési láz. Mielőtt azonban rátérnénk a mai nap nyereményeire, kötelező a naptárra nézni. Május 24-e van, vasárnap, az Elizák és az Eszterek ünneplik a névnapjukat, boldog névnapot kívánunk nekik. A zenei világban forgó pletykák szerint pedig pontosan ma ünnepli a születésnapját a zenetörténetének egyik legnagyobb, Nobel-díjas legendája, Bob Dylan is. Boldog és vidám születésnapot kívánunk minden ünnepeltnek. Bár Bob Dylan ma már a 80-as évei közepén jár, ha meghallaná a rádió egy gongon az igazi mai slágereket, garantáltan azonnal eldobná az akusztikus gitárját, és a pult mellett pörögne. A pörgés pedig kötelező, hiszen ma is dübörgünk tovább a Summerfest a rádió egy gongon akciónkkal. A szabályok egészen egyszerűek, minden órában megjelölünk majd egy dalt, és amint megszólal, azonnal előveheted a mobilodat, és már küldheted is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9414 020-as

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Netpercek támogatója, a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, ahol továbbra is a legpörgősebb, igazi mai slágerek szólnak. Remélhetőleg mindenki kényelmesen elhelyezkedve, a telefonját nyomkodva hallgat bennünket Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. A Netpercek következnek. A digitális világ legfrissebb és legforróbb beszéd témája szerint a világ legnépszerűbb zenei streaming szolgáltatása egy elképesztő időutazással ajándékozza meg a hallgatóit. A napokban ünnepli a 20. születésnapját a Spotify, mármint ami a cég legelső megalakulását illeti, hiszen maga a jól ismert zenei szolgáltatás csak 2 évvel később, 2008-ban rajtolt el hivatalosan. Ebből a kerek évfordulóból kiindulva a svéd óriás vállalat egy egészen rendkívüli meglepetéssel készült a felhasználóknak szerte a világon. Elindult a Party of the Year nevű funkció, amely kísértetiesen hasonlít az év végén mindig óriási őrületet kiváltó Wrapped összesítésekhez. Ezúttal azonban nem az elmúlt egy évet, hanem egy mindenkori teljes történelmi összesítést kapnak a kezükbe a felhasználók, ami a regisztrációjuk legelső napjától kezdve mindent lefed. Az applikációban elinduló nosztalgikus időutazás pontosan megmutatja, melyik napon regisztráltunk az alkalmazásba, hány ezer különböző dalt hallgatott meg valaki, és melyik volt az a legelső zene, aminél életében először rányomott a lejátszás gombra. A születésnapi meglepetés végén a rendszer egy egészen brutális, 120 dalból álló egyedi lejátszási listát is összeállít a felhasználók legkedvesebb és legtöbbet pörgetett számaiból. Ráadásul a lejátszási számokat is konkrétan feltüntetik a dalok mellett. Fontos info a kíváncsi zenebarátoknak, hogy ez a különleges ünnepi visszatekintés kizárólag a mobiltelefonos alkalmazásokban érhető el. A számítógépes, webes felületeken nem működik. A zenei guruk szerint ez az összesítés tökéletesen megmutatja, hogyan változott és finomodott a zenei ízlésünk az elmúlt években, és bizony, lesznek olyanok, akik alaposan elpirulnak majd a tinédzserkori kedvenceik láttán. Itt a Rádió egy gongon viszont nem a múltba, hanem a legforróbb jövőbe tekintünk, hiszen ma is a nyár legütősebb dallamait szállítjuk nektek. Ráadásul következik az a felvétel, ami ma délután 5 órakor valakinek egy páros belépőt ér a kecskeméti Summerfestre. Jegyezzétek meg a következő előadó nevét és a felvétel címét, ezek után pedig küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620 9 414 020-as számra.

Ez a Rádió egy gong, egy rövidke időjárás jelentés következik. Az ablakon kinézve azonnal mindenkinek megjön a kedve a kimozduláshoz, hiszen csodálatos nyárias időnk van. Ma a megyében a napsütésé lesz a főszerep, napközben csupán kevés fátyol és komoly felhő jelenhet meg az égen. Csapadéktól egyáltalán nem kell tartani. A hőmérők egyelőre 26 fokot mutatnak, a legmagasabb hőmérséklet ma 28 fok körül alakul. Holnap is folytatódik a zavartalanul napos idő, a csúcsérték pedig már 32 fokig emelkedik. Kedden aztán berobban az igazi kánikula, csak nem zavartalan napsütéssel és 33 fokos hőséggel. A magas UV-sugárzás miatt a naptejeket már most érdemes elővenni a szekrényekből. Ennyi volt az időjárás, a folytatásban pedig rövidesen megérkeznek a legfrissebb sporthírek is. Addig is itt van Milky Chance és a Stolen Dance.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Éhes vagy? Hallod ezt? Ez nem csak burger, ez a Riz Burger. Is villámgyorsan kész. Brutál Smash Burger, izgalmas ízek, rozmaringos krumpli és korlátlan Coca-Cola refill. Próbáld ki ma! Riz Burger, Csáky utca 18, a piac mögött.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió E!
3: Folytatom!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

a Rádió egy gong. Hosszú hétvége, ide vagy oda, a sportvilág nem pihen. A hazai és a nemzetközi pályákról is. Elképesztő eredmények, történelmi kupasikerek és váratlan vezetőedzői távozások hírei futottak be. A hazai labdarúgás berkeiben óriási meglepetést keltett a fővárosi bejelentés, miszerint a Ferencváros labdarúgó csapata tegnap a hivatalos oldalán megerősítette. Robbie Keane vezetőedző távozik a klubtól. A 45 éves ír szakember másfél évet töltött el az FTC-nél, és a hírek szerint ő maga döntött a távozás mellett. A zöldfehérek vezetősége pedig később nevezi meg az utódját. Németországban közben igazi futballünnepet láthatott a közönség, ahol Harry Kane elképesztő mesterhármasával, a Bayern München 3-0-ra a valósággal legázolta a Stuttgartot Berlinben, a labdarúgó német kupa döntőjében. Így a bajorok 6 év után emelhették újra a magasba a patinás trófeát. A száguldó cirkusz szerelmeseinek Kanadából érkeztek a legfrissebb hírek. A Mercedes pilótája George Russell nyerte meg a Forma 1-es kanadai nagydíj sprint futamát Montrealban. Mögötte a címvédő Lando Norris végzett a második helyen, míg a harmadik pozícióba a világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli ért oda. Tegnap este a hagyományos időmérő edzést is megrendezték, ahol szintén ez a három pilóta zárt az élen. Végezetül a kosárlabdapályákra pillantva vereséggel zárta a szezont a Kecskemét a férfi kosárlabda NB1-ben, miután a hírösvárosiak Oroszlányban kaptak ki 96-86-ra a playout 10. forduló. A bajnokság alsóházi küzdelmei így is drámai módon zárultak. A Zalaegerszeg kiesésével ugyanis a ZTE 47 évnyi folyamatos tagság után búcsúzott az élvonaltól. A kecskeméti kosarasoknak a biztos bennmaradáshoz a vereség ellenére is jár a gratuláció. Ezek voltak a sporthírek, a folytatásban nem sokára útinformációk jönnek, az igazi mai slágerek közül pedig itt van Jason Derulo és a Take You Dancing.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: 11 óra után 10 perccel a Rádió egy gong legfrissebb útinformációi következnek. A pünkösd vasárnapi délelőttön a családi látogatások és a kora délelőtti kirándulások miatt ugrásszerűen megnőtt a járművek száma. Az M5-ös autópályán kőkemény korlátozások nehezítik a haladást a Hírösváros térségében. Gőzerővel átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Emiatt jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon még bonyolultabb a helyzet. Ott sem a le, sem a felhajtóág nem használható. Ehhez kapcsolódóan a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon szűkített sávon haladhat a forgalom. Szigorú 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Az autópálya északi csomópontjánál a 60-as táblák miatt már is komolyabb torlódás alakult ki. Érdemes tehát fokozott követési távolságot tartani a szűkített szakaszokon. Nem sokára jövünk a játékosunkkal, aki a fesztivál belépőkért száll ringbe, és már indul is Szigela igazi mai slágere. Ez a Riptide.

0: Kormos Zsolt vagyok a Rádió 1 Gong stúdiójából.
1: Szia! Zsolt.
0: Rengeteg üzenetet küldtél. Hogy tudod ilyen gyorsan küldeni egymás után az üzeneteket?
1: Ezt az én titkom, ezt nem árulom el, mert más után így fogja csinálni.
0: Hát ebben igazad van. Így szerintem van esélye, hogy bekerülsz a fődíj sorsolásba. Áruld el nekem, melyik volt az óraslágere, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
1: Valmark és az Éget a nap.
0: Bekerültél a fődíj sorsolásba. Szeretnél akkor ezek szerint nagyon-nagyon eljutni a Summerfestre. Az üzenetek
1: hát,
0: száma...
1: nagyon jó lenne.
0: Van esélyed rá, 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben, akkor fogjuk
1: rendben
0: sorsolni. További nagyon szép délelőttöt kívánok neked.
1: Köszönöm
0: szép napot.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom neked is. Szia, szia.
0: Megvan a mai első játékosunk. 11 óra után pedig folytatódhat a roham. A következő órában kinyitjuk a programajánlót, és persze újra vadásszuk az óra megjelölt slágerét, a második kecskeméti Summerfest páros belépőjéért. Rövidke reklám és a hírek után érkezik Lady Gaga és a The Dead Dance.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
5: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
7: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malomközpontban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malomközpontban május 30-án délután. Részletek a weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
8: Nem kell fizetni a parkolásért Kecskeméten, felújították a Zöldike óvoda udvarát, folytatódik a meleg, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Zárva vannak a boltok és a piacok Kecskeméten, a pünkösd miatt ma és holnap sem tudunk vásárolni, csak az éjjel-nappal nyitva lévő üzletek és a benzinkutak vannak nyitva. A kecskeméti városrendészet közleménye szerint az ünnep alatt nem kell fizetni a parkolásért a Benkó Zoltán szabadidőközpont parkolójában, valamint a városrendészet üzemeltetésében lévő más parkolókban. A hulladékgazdálkodási szolgáltató tájékoztatása szerint pedig nem változik a szemétszállítás rendje pünköst hétfőn. Vagyis ahová hétfőnként mennek a kukások, ott mindenhol összeszedik a szemetet. Pünköst miatt másként járnak a buszok és a vonatok is. Ma a munkaszüneti, hétfőn pedig a hét első tanítási napját megelőző munkaszüneti menetrend szerint viszik az utasokat. Tovább zöldült a kecskeméti Zöldike óvoda. Pénteken az óvónők a szülők és gyerekek segítségével újították fel az ifjúságúti intézmény udvarát, mondta a Baonnak Zsebő Diana. Az óvoda igazgató helyettese hozzátette, két sikeres pályázatot nyertek meg, így növényültetésre 400 ezer, az óvikert kialakítására 300 ezer forint támogatást kaptak, amelyhez némi önerőt is hozzátettek. A pénzből most a kiszáradt bokrok helyére újakat ültettek, kerítést festettek, magas ágyásokat telepítettek. Ebből 5 darabot egy-egy óvodai csoport ültet majd be. Emellett lesz egy külön gyógynövényes magas ágyás, valamint egy olyan, amelyben komposztálnak is. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. A következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk. Az egységes szabály, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, mondta rádiónknak Földvári Attila, az országos vadászkamara szóvivője.
9: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyjukat, az, hogy lelapulnak a fűbe, és megpróbálnak el rejtőzni. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik.
8: Nyárias időt hozott a hosszú hétvége, és a folytatásban is egyre melegebb lehet. Kedden tetőzik a kánikula 32 Celsius fokkal, addig pedig Bács-Kiskunvár megyében 28-29 fok is lehet. Figyeljünk arra, hogy már magas az UV-sugárzás. A felmelegedés hatására pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. Csapadékot egyelőre nem jeleznek előre a meteorológusok.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kanadába, és valószínűleg emiatt folyamatosan érkeznek az üzenetek, mert a Kecskeméti Summerfest páros belépőjéért zajló játékunk ebben az órában is folytatódik. A tét hatalmas, a július 30-a és augusztus 1-e közötti háromlapos Kecskeméti Gigabulira lehet páros belépőt nyerni, ahol Curtis, Majka, a Valmar, Dash és Azaria is színpadra lép. A feladat végtelenül egyszerű. Nem kell semmilyen hangeffektusra vagy szirénára várni. Egyszerűen csak figyelni kell, és amint felcsendül az óra megjelölt slágere, már is küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Nagyjából 10 perc múlva hozzuk majd a legfrissebb programajánlót. Ebben az órában sem fogunk tehát unatkozni. Annál is inkább, mert már is indítom következő igazi mai slágerünket. Jön Kygo, One Republic és a Chasing Paradise.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A pünkösd vasárnapi, ragyogó napsütésben bűn lenne otthon ülni. Lássuk a legfrissebb programokat, mert van egy hatalmas ritkaságunk is mára. Erre a hétvégére a csodálatos rózsavirágzásra való tekintettel kinyitották a Boldogasszony rózsakertet Kecskeméten. 17 óráig látogatható ez a fenséges, illatos oázis, ami egy családi sétára tökéletes választás. Emellett holnap estig tart a Nyitott Városháza programsorozat. Ma este 6 óráig játékra fel címmel egy mesés családi nap zajlik a Városháza előtti sétányon, ahol Paprika Jancsi csúszlizdája, felhővadászat és Molyolda hagyományőrző interaktív ügyességi játékok várják a kicsiket és nagyokat. Délután 17 órakor a díszudvarban a Dobronka Cirkusz Világszám című trükk marionett előadás veszi kezdetét Lehőc, Zsuzsa és Takács Dániel tolmácsolásában. A felnőtteknek is van egy hatalmas ígéretünk. Este 19 órakor kezdődik a Magyarok Hollywoodban. Gála koncert a Budapest Jazz Orchestra, Tóth Vera és Király Viktor közreműködésével, amit egy ingyenes, romantikus, szabadtéri mozi zár majd a Hogyan tudnék élni nélküled című zenés vígjátékkal. A Rózsakert illata és a Városháza esti jazz koncertje is kihagyhatatlan ünnepi élmény, de ha a nyári naptáratokat megkoronáznátok Azaria és Majka koncertjeivel a második Kecskeméti Summer Festen, akkor a most következő előadó nevét és a felvétel címét jegyezzétek meg és küldjétek el a Nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629 414 020-as számra.

worth it. Itt a rádió egy gong, ahol csak igazi mai stáger megy. Néhány gondolat következik a mai időjárásról. A hőmérők 27 fokot mutatnak, a mai napon igazi nyárias, zavartalan napsütésre van kilátás. A legmagasabb nappali hőmérséklet nem sokára eléri a 28 fokot. Holnap, pünköst hétfőn még melegebb lesz, a csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul. Kedden pedig tetőzik a korai kánikula, szinte felhőtlen éggel és brutális 33 fokos hőséggel. Végre elérkezett tehát a kerti medencék és a hűsítő fröccsök ideje. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ma este óriási bulira várnak mindenkit a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Fellép majd a most következő Sam Felt is, és valószínűleg ezt a dalt is meghallgathatjuk. Következik a Post.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Sárgatok!
0: Rádió 1 Gong. Csak igazi mai slágermely.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Ez a Rádió egy gong. Itt vannak a legfrissebb részletek az utakról. Az M5-ös autópályán egy hatalmas, összefüggő szakaszon végeznek komoly híd helyreállítási munkálatokat a szakemberek. Kecskemét és Lajos Mizse között felújítják a hidat, emiatt a 88-as és a 64-es kilométer között a belső sávot teljesen lezárták. Sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat, úgyhogy itt fokozott figyelemre van szükség a sávváltásoknál. Mindeközben az 5-ös főúton Kecskemét-Kossuth lakótelep város részén kábelt fektetnek. A 78-as és a 80-as kilométer között a félútpályát lezárták, így irányunként váltakozva haladhatnak csak a járművek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy gong csapata. Nem sokára kiderítjük, sikerült-e valakinek megtalálnia az óraslágerét, a folytatásban pedig itt van Lil Nas X és a That's What I Want.

0: gong.
1: Igen, hello.
0: Rádió 1 gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia.
1: Hello, szia, Ricsi.
0: Megtaláltad az óra slágerét. Ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
1: Ez Siren, ez hiszem.
0: Így van. Ennél többre hogy nem is vagyok kíváncsi tulajdonképpen. Maximum arra még, hogy hogy telik a vasárnap délelőtt.
1: Legyenre pihenéssel, de majd aktiváljuk magunkat egy kis kerékpározással.
0: És merre felé tervezitek a kirándulást?
1: Hát lehet, hogy tekerünk egy nagyobb kört, Lajosmizsen Nagykőrös fele.
0: Jó kirándulást kívánok neked! Bekerültél a fődíjsorsolásba is. 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben, akkor egy kicsit hanyagoljátok majd a bringázást, mert akkor fogjuk sorsolni a fődíjunkat. Tudod-e, hogy mit lehet nyerni a mai napon?
1: Ha minden igaz, akkor a belépőt?
0: Így van, egy páros belépőt lehet nyerni a Kecskeméti Summerfestre. Mindent tudtál, úgyhogy további szép napot kívánok neked. Köszi, hogy itt voltál.
1: Köszöntöm én is, minden jót.
0: A következő órában hozunk egy történetet a világ leghíresebb és legkiabálósabb tévészakácsáról, Gordon Ramsay-ről, aki egy egészen pofátlan összegű számlával sokkolta a vendégeit a napokban. És természetesen újra vadásszuk a kijelölt slágert a Kecskeméti Summerfest páros belépőjéért. Jönnek a reklámok, utána a legfrissebb hírek, a Daily Mix első óráját Loy és a Get Lucky indítja.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
6: Ez itt Texas, drágám.
5: Új föld.
7: Jó lesz itt élni, nem igaz?
6: Majd teszünk róla.
5: Új ellenfelek.
8: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
5: Új szabályok.
9: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
6: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
7: A béke még odébb van.
5: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
10: Attrakció! Óriási attrakció! Gyereknapon a Malom Központban! Szerencsekerék, nyereményjáték, cirkuszi próbatételek és sok más gyereknapi program. Ez a nagy cirkuszi kaland a Malom Központban május 30-án délután. Részletek a weboldalon!
11: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
12: Egy tábor, amit a gyerekek sosem felejtenek el. Mozgás, kvadozás, lovaglás, lövészet, mozizás és rengeteg felejthetetlen élmény. Csatlakozz te is a Bajnokok táborához. www.bajnokoktábora.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
13: Olcsóbb lehet a távfűtés a költség megosztó eszközökkel, bántalmazott egy utas egy 70 éves taxisofőrt, míg tartanak a nyitott városháza programjai. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Most lehet tenni azért, hogy télen olcsóbb legyen a távfűtés, erre hívta fel a figyelmet egy rádióinterjúban a Kecskeméti Termosztár Hőszolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatója. Horváth Attila azt mondta, a jogszabályok szerint december 31-éig a távfűtéses lakásokban költségmegosztó eszközöket kell beépíteni a radiátorokra. A költségmegosztó azért hasznos, mert az eszköz távolról leolvasható, és a segítségével csak a ténylegesen leadott hőt fizeti a lakó, ami energiatakarékos és igazságosabb elszámolást jelent. Rátámadt egy taxisra egy agresszív utas Kecskeméten. A 70 éves sofőrt egy 40 éves férfi bántalmazta, írja a Keol. Az utas már az út elején agresszívan viselkedett és kiabált a sofőrrel, ezért ő úgy döntött, hogy visszafordul és kirakja a férfit. Az utas ekkor a taxiban ütötte meg a sofőrt, majd később az utcán is többször rátámadt. Végül egy fiatal nő állt meg segíteni, de az agresszív az ő autóján is levezette a dühét. Végül a rendőrök kapták el el a támadót, akinél kábítószergyanús anyagot találtak. Hétfőig tartanak Kecskeméten a Nyitott Városháza rendezvénysorozat eseményei. Ma és holnap a Városháza előtti sétányon interaktív ügyességi játékokon, városnéző sétán, filmvetítésen, előadásokon, koncerteken vehetnek részt a kicsik és a nagyok. A programok ingyenesek, írja a BAON. A legismertebb pünkösdi népszokások közé a pünkösdi király és királyné választás tartozik, de egykor sok helyütt cucorkáztak is, énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta Burján István néprajzkutató.
14: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
13: Nyárias időt hozott a hosszú hétvége, és a folytatásban is egyre melegebb lehet. Kedden tetőzik a kánikula 32 Celsius fokkal, addig pedig Bács-Kiskunvár megyében 28-29 fok is lehet. Figyeljünk arra, hogy már magas az UV-sugárzás. A felmelegedés hatására pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. Csapadékot egyelőre nem jeleznek előre a meteorológusok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

vége kellős közepén a hangulat valószínűleg mindenhol tökéletes, és már a netes hallgatóink is nagy számban vannak jelen az ünnepi ebédidőben. Ennek az oka pedig nem más, mindenki az óra slágerére vadászik. A tét változatlanul a nyár legforróbb eseménye, a második Kecskeméti Summer Fest páros belépője, ahol július végén Curtis, Majka, Aval, Már, Dash és Azaria fogja felrobbantani a kecskeméti éjszakát. Továbbra is egyszerű a feladat, ha meghalljátok az óra megjelölt slágerét, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Mindezek mellett nem sokára érkezik majd a Daily Mix gasztrofurcsasága, egy csillagászat áron mért ünnepi steakről. Jó étvágyat a vasárnapi ebédhez! Indítsuk a mai Daily Mixet egy igazi mai slágerrel. Következik Train és a Drive-By.

Ez a Daily Mix a Rádió 1 Gongon. Az ebéd mellé következik a legfrissebb éttermi pletyka. A nemzetközi gasztrovilág szerint a világ leghíresebb és legszigorúbb tévészakácsa. A többszörös Michelin csillagos Gordon Ramsay óriási vihart kavart a londoni luxus éttermében. A séf ugyanis bemutatta a legújabb különlegességét, egy speciális japán Wagyu steaket, amelyért a gyanútlan vendégeknek nem kevesebb, mint 900 fontot, vagyis átszámítva közel 400 000 forintot kell fizetniük egyetlen szeletért a számlán. A felháborodott vendég visszajelzések szerint a hús méretéhez képest az ár finoman szólva is pofátlan. Ráadásul a köretekért és a szószokért még külön kell fizetni. A brit sajtó azonnal lecsapott a sztorira, Ramsay azonban a tőle megszokott stílusban csak annyit reagált a kritikákra, hogy aki a világ legjobb húsát akarja enni, az nyissa ki rendesen a pénztárcáját, mert a minőségnek ára van. A 400 000 forintos londoni steak helyett a kecskeméti és környékbeli éttermek pünkösdi menüje sokkal barátságosabb, és a vendégek is jól lakottan távoznak az asztaltól. De ha a méreg drága luxus ételek helyett inkább a felejthetetlen nyári fesztivál élményeket gyűjtenétek, akkor jó helyen jártok. Következik a Daily Mix megjelölt slágere, a nyerni szeretnék üzeneteket már is küldhetitek a 0629-414-020-as számra. Jegyezzétek meg a következő előadó nevét és a felvétel címét, ha szeretnétek nyerni a kecskeméti Summerfestre egy páros belépőt.

Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Lassan itt a szihezta ideje. Vessünk egy újabb tűpontos pillantást a meteorológiai jelentésre. Ma továbbra is zavartalan napsütésre számíthatunk. Csapadék egyáltalán nem lesz. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul. Holnap még magasabb értéket mutatnak majd a kijelzők. A napsütést csak elvétve zavarhatja egy-egy ártalmatlan felhő. A legmelegebb órákban 32 fok körüli hőséget mérhetünk. Kedden a nyár eddigi legforróbb napja következik majd. 33 fokig emelkedik a hőmérséklet, igazi kánikulát hozva a nyakunkra. A hosszú hétvége tökéletes alkalom a kerti medencék feltöltésére. Ennyi volt az időjárás. Pörgünk tovább, következik Lady Gaga és a Vladimir.

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Az ebédlőasztalok mellől sokan indulnak tovább a délutáni programokra, mondjuk a Rózsakertbe, vagy a nyitott városháza családi rendezvényeire. A burkolatjavítások és a félpályás korlátozások a déli órákban is kőkeményen diktálják a tempót az utakon. Jönnek a legfrissebb hírek. A 405-ös főúton Újhartyánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál egy hidat javítanak. A 18-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A forgalmat jelzőlámpa irány nyitja. Így a főváros felé vagy onnan érkezőknek torlódásra kell készülniük. Ezzel párhuzamosan az 5-ös főúton a 86-os és a 88-as kilométer között Kecskeméten közművezeték építése miatt félpályás korlátozás van érvényben, ami alaposan lelassítja a városi forgalmat. Mindezek figyelembe vételével vezessetek óvatosan, jó utat kíván a Rádió 1 gong csapata. A Daily Mix már is folytatódik, következik Martin Garrix és a Told You So.

keresztül. Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger megy. I really need you. I really need your love right now. I'm fading fast. Not gonna last.

0: Szia, Kormos Zsolt vagyok, a Rádió egy Gong stúdiójából, a vonalban.
1: Szia, Alexandra vagyok.
0: Az óra slágerét kerestük, valószínűleg megtaláltad, különben nem küldted volna el a nyerni szeretnék üzenetet. Ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe?
1: Tóth Abigail és Accent, Sugar Daddy.
0: Bekerültél te is a fődíj sorsolásba. Tudod-e, hogy mit fogunk sorsolni 5 óra előtt?
1: Summerfestre belépőjegyet.
0: És ki a kedvenced a fesztiválon?
1: Hát igazából a Balmarra mennék a kislányommal, és Desre Azariával, a barátnőmmel.
0: Akkor sok szerencsét kívánok. Hogy telt a mai napod? Ebéden túl vagytok-e már? Megvolt-e?
1: Még most megyünk ebédelni.
0: Akkor jó étvágyat kívánok, nem is zavarlak tovább. A sorsolás 5 óra előtt lesz. Legyél telefon és rádió közelben.
1: Köszönöm.
0: A Daily Mix reklámmal és hírekkel folytatódik. A következő órában pedig hozok egy elképesztő celeb érdekességet. Tom Cruise-ról, aki a legfrissebb hírek szerint egy helikopteres magánakcióval sokkolta egy angol kisváros lakóit. Na és persze, újra vadásszuk a kijelölt slágert, a Kecskeméti Summerfest páros belépőjéért. A következő órát Taylor Swift és a The Fate of Ophelia indítja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Enyhült az aszályhelyzet, ma be lehet menni a Boldogasszony rózsakertbe, folytatódik a felmelegedés. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. Az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban. 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az OVF szóvívője.
3: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már körülbelül 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a Tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
2: Újra lesz bringa suli képzés Kecskeméten a pedagógusok számára, írja a KEOL. A Kecskeméti Tankerületi Központ szervezi a programot, amelynek az a célja, hogy minél több tanár szerezzen korszerű ismereteket a biztonságos kerékpáros közlekedés oktatásához. A képzést jövő héten, kedden tartják majd Kecskeméten. A program egy 20 órás online tananyagból és egy 10 órás jelenléti oktatásból áll, amelyeket egy vizsga zár majd. Az online képzésen főleg a KRESZ szabályok és a módszertani ajánlások kerülnek előtérbe, a jelenléti napon pedig a kerékpárkezelést tanulhatják meg a pedagógusok, és valós forgalmi körülmények között is gyakorolhatják a biztonságos közlekedést. A programra egy nap alatt beteltek a meghirdetett helyek, így a szervezők további képzéseket is indíthatnak a jövőben. Ideiglenesen megnyitják a kecskeméti Boldogasszony rózsakertet, írja a KEOL. Bár felújítási munkák zajlanak a területen, ezért zárva tart a kert, de mivel virágba borultak a rózsák, ezért ma, pünkösd vasárnap mégis beengedik a látogatókat, akik végig sétálhatnak a rózsabokrok között. Korábban a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A közösségi oldalán számolt be arról, hogy áprilisban elkezdődött a rózsakert felújítása. A bejegyzésük szerint 18 körágyásból 7 teljesen megújul a következő hetekben. Nyárias időt hozott a hosszú hétvége, és a folytatásban is egyre melegebb lehet. Kedden tetőzik a kánikula 32 Celsius fokkal, addig pedig Bács-Kiskunvár megyében 28-29 fok is lehet. Figyeljünk arra, hogy már magas az UV-sugárzás. A felmelegedés hatására pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. Csapadékot egyelőre nem jeleznek előre a meteorológusok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Boy. Ez a Rádió 1 gong. Kellemes pünkösd vasárnap délutánt kívánunk a Daily Mix minden hallgatójának Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az interneten a radio1gong.hu oldalon. Kormos Zsolt vagyok, 10 perccel járunk 13 óra után. A hosszú hétvége pihentető hangulatában indulhat a következő roham a Kecskeméti Summerfest páros belépőjéért. A tét a nyár legnagyobb bulijára, Azaria, Majka és a Valmar koncertjeire lehet belépőt nyerni a július végi Kecskeméti Fesztiválra. A szabályok továbbra is ugyanazok. Figyeljétek a zenéket, és ha megszólal az óra slágere, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ebben az órában is hozok majd egy celeb érdekességet, egy világhírű színész, vakmerő hétköznapi szokásáról. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Érkezik a Daily Mix következő igazi mai slágere, Hurts és a Wonderful Life.

Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. A hollywoodi sztárvilág legfrissebb pletykája következik. Az örök ifjú akcióhős Tom Cruise a közelmúltban egy magánakcióval sokkolta egy csendes angol kisváros lakóit. A színész éppen a legújabb szuperprodukcióját forgatja a környéken, és ahelyett, hogy luxus limuzinnal vagy sofőrrel érkezett volna a megbeszélésre, saját maga vezette azt a magánhelikoptert, amellyel teljesen váratlanul leszállt egy helyi család hátsó füves kertjében. Mint utólag kiderült, a közeli repülőtér egy technikai hiba miatt hirtelen lezárt, Cruise pedig nem akart elkésni az ebéddel egybekötött tárgyalásról, így engedélyt kért a családtól a landolásra. A háziak döbbenetére a filmsztár teljesen közvetlenül szállt ki a gépből, és hálából mindenkivel közös fotót készített. Sőt, a gyerekeket még egy rövid körre is felvitte a helikopterrel, mielőtt tovább repült volna a forgatásra. A Kecskeméti és környékbeli udvarokon helikopterek helyett a hús sütése közbeni füst száll fel, de a szomszédok így is jó hangulatban vannak. És most következhet az a felvétel, amit valószínűleg már nagyon sokan vártok. Jegyezzétek meg az előadó nevét és a felvétel címét, és küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as SMS vagy Viber számunkra. A fődíjunkat 5 óra előtt fogjuk kisorsolni. Egy páros belépőt lehet nyerni a Kecskeméti Summer Festre.

0: Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül. Rádió egy gong.
1: Szuperek vagytok.

Ez a Daily Mix a Rádió 1 Gongon. Vessünk egy pillantást a meteorológiai előrejelzésre, hogy lássuk, a pünkösdi kánikula milyen meglepetéseket tartogat a holnapi szabad napra. Ma továbbra is a ragyogó napsütésé a főszerep, csapadéktól egyáltalán nem kell tartanunk. Az északi szél helyenként erős lökésekkel kíséri a délutáni 28 fokos, kellemes meleget. Holnap tovább emelkedik a tét. A csúcsérték 32 fok körül alakul a legmelegebb órákban. Kedden megérkezik a totális kánikula, szinte teljesen zavartalan napsütéssel, 33 fokos csúccsal és élénk északnyugati szél kíséretében. Egyelőre ennyit az időjárásról. Nem sokára jövök a legfrissebb útinformációkkal, a folytatásban pedig már is érkezik Meghan Trainor és a Lips Are Moving.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

Ez a Daily Mix a Rádió 1 gongon. Mielőtt átadnánk a terepet a mozaiknak, egy újabb alapos pillantást vetünk a legkritikusabb pontokra az aszfalton. Az M5-ös autópályán a Kecskemét és Lajos Mizse közötti szakasz igényli a legtöbb figyelmet. A 88-as és a 64-es kilométer között a lezárt belső sáv miatt a járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják, ami a megnövekedett ünnepi forgalom mellett komoly lassulást eredményez. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén a 86-os és a 88-as kilométer között a közművezetéképítés félpályás lezárása mellett csak lépésben haladhatnak az autók, míg az M44-es autóút csomópontjánál a 74-es kilométernél lévő útszűkületnél is jelentős sebességkorlátozás van érvényben. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió 1 gong csapata. A Daily Mix következő igazi mai slágere Accent és a Don't Leave.

0: tessék!
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, szia!
0: Szia, Ildikó vagyok!
1: Nagyon kapós ez a páros belépő a Summer Festre. Van-e kedvenced az előadók közül?
0: Majka, az kedvencem.
1: Oké, egyetlen kérdésre várom csak a választ. Melyik volt az óraslágere és ki volt az előadó? Mi volt a felvétel címe?
0: Dózsa Magdi volt és Rosszlány vagyok.
1: Bekerültél a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt legyél telefon és rádió közelben, akkor fogjuk sorsolni a páros belépőt a Summer Festre.
0: Jó, rendben, köszönöm szépen.
1: A Daily Mixnek ezzel vége, indul a mai mozaik, átadom a terepet Vizi Zalánnak. Ne aggódjatok, 3 órától visszajövök, és folytatódik a vadászat a páros belépőkre. A következő órát Lady Gaga és az Abrakadabra indítja majd.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó.
6: Kecskemét, Napsugár utca 2.
5: Beszélsz ki autóbontó.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Nem kell fizetni a parkolásért Kecskeméten, felújították a Zöldike óvoda udvarát. Folytatódik a meleg, jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok. Zárva vannak a boltok és a piacok Kecskeméten. A pünkösd miatt ma és holnap sem tudunk vásárolni. Csak az éjjel-nappal nyitva lévő üzletek és a benzinkutak vannak nyitva. A kecskeméti városrendészet közleménye szerint az ünnep alatt nem kell fizetni a parkolásért a Benkó Zoltán szabadidőközpont parkolójában, valamint a városrendészet üzemeltetésében lévő más parkolókban. A hulladékgazdálkodási szolgáltató tájékoztatása szerint pedig nem változik a szemétszállítás rendje pünköst hétfőn. Vagyis ahová hétfőnként mennek a kukások, ott mindenhol összeszedik a szemetet. Pünkösd miatt másként járnak a buszok és a vonatok is. Ma a munkaszüneti, hétfőn pedig a hét első tanítási napját megelőző munkaszüneti menetrend szerint viszik az utasokat. Tovább zöldült a kecskeméti Zöldike óvoda. Pénteken az óvónők a szülők és gyerekek segítségével újították fel az ifjúságúti intézmény udvarát, mondta a Baonnak Zsebő Diana. Az óvoda igazgató helyettese hozzátette, 2 sikeres pályázatot nyertek meg, így növényültetésre 400 ezer, az óvikert kialakítására 300 ezer forint támogatást kaptak, amelyhez némi önerőt is hozzátettek. A pénzből most a kiszáradt bokrok helyére újakat ültettek, kerítést festettek, magas ágyásokat telepítettek. Ebből 5 darabot egy-egy óvodai csoport ültet majd be. Emellett lesz egy külön gyógynövényes magas ágyás, valamint egy olyan, amelyben komposztálnak is. Ne zavarjuk az erdei állatokat, a kirándulókat figyelmezteti a vadászkamara. A következő időszakban előfordulhat, hogy erdőjáráskor gidákat, vadmalacokat látunk. Az egységes szabály, hogy ne menjünk közel hozzájuk, és semmiképp ne érintsük meg őket, mondta rádiónknak Földvári Attila, az országos vadászkamara szóvivője.
9: A gidák természetes viselkedésük életük néhány első hetében, amíg nem tudják követni az anyukat, az, hogy lelapulnak a fűbe, és megpróbálnak erre. Sokan azt gondolják, hogy ezek az állatok elárvultak, betegek, sérültek, ilyenkor megpróbálják őket úgymond megmenteni, tehát megfogják, rosszabb esetben haza is viszik.
8: Nyárias időt hozott a hosszú hétvége, és a folytatásban is egyre melegebb lehet. Kedden tetőzik a kánikula 32 Celsius fokkal, addig pedig Bács-Kiskunvár megyében 28-29 fok is lehet. Figyeljünk arra, hogy már magas az UV-sugárzás. A felmelegedés hatására pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. Csapadékot egyelőre nem jeleznek előre a meteorológusok.
2: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
3: Mozaik, A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
10: Ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megyén Vízzalán vagyok, és 2026. május 24-e van vasárnap, 14 óra múlt 3 perccel, és az előttünk álló egy órában a Mozaik című magazin műsorunk jön, amelyben az elmúlt pár héten Kecskeméten megtörtént bűncselekményeket fogjuk átbeszélni, tanulságokat, következtetéseket fogunk levonni, mert talán nincs is annál jobb módszer, hogyha egymás esetéből tanulunk, és így a bűnmegelőzést egy magasabb szintre emeljük, a saját életünkben is akár. Emellett Cseke Pétert is hallhatjuk, a kecskeméti Kattana József Nemzeti Színház igazgatóját a következő színházi évadról. Tartsatok velünk!

0: Itt van velünk a stúdióban Tanács László címzetes rendőrről, Nagyabás Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának főelőadója. Üdvözöllek ismételten itt a stúdióban.
1: Köszönöm, meghívás, szervusz.
0: És arról fogunk beszélgetni a következő percekben is, ennek a kérésünknek eleget tettél, és ez nagyon izgalmas lesz, hogy milyen események, milyen bűncselekmények történtek itt az elmúlt időszakban Kecskeméten és Kecskemét környékén. Arra gondoltunk, hogy ha már bűnmegelőzés, és szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy milyen bűncselekmények történnek, akkor talán az a legcélszerűbb, hogyha megtörtént esetekről beszélgetünk, úgyhogy itt az elmúlt időszakban megtörtént lopásokról, káreseményekről hoztál nekünk egy kis szösszenetet, nagyon sok hírt. Kezdjük is az elsővel, ugye a Kecskeméti rendőrkapitányság több nyomozást is elrendelt lopás miatt, mert hogy az egyik hetényegyházi pékségbe történtek betörések, ott mi is történt egészen pontosan.
1: Igen, egy kicsit kanyarodjunk vissza, hogy ez a lista végül is hogy keletkezett. Tehát gyakorlatilag a rendőrkapitányság, illetve Bács-Kiskun megyében az összes rendőrkapitányság 24 óránként készít egy összefoglaló jelentést a bejelentésekről, az elrendelt nyomozásokról. Ezeket hívjuk ugye mi napi jelentéseknek, és a napi jelentésekből szemezgettem én olyan eseményeket, ami kifejezetten lopás, csalás, vagyon elleni bűncselekményekhez kapcsolódik, és ez csak az elmúlt egy hét termése, úgyhogy, és ez kifejezetten csak ez a fajta bűncselekmény, ami most az előző időszakban, vagy az elmúlt időszakban szerintünk megszaporodott, tehát az átlagosnál valamivel több ilyen cselekményt követtek el, és ezért is jöttünk a rádió stúdiójába, hogy felhívjuk a figyelmet ezeknek a bűncselekményeknek a megelőzhetőségére. És akkor említetted, igen, hogy egy hetényegyházi pékségbe törtek be, ahol igazából nagyobb értékű készpénzt tudtak eltulajdonítani.

0: ingatlanra törtek be, és ott is a kár nagyobb értékű, hiszen ahogyan olvasom, egy raklap csempét, 113 raklap tetőcserepet és egy darab keret szénázót vittek el.
1: Így van. Hát ezt is gyakran látjuk, hogyha valami felújítási munkába kezdenek, vagy új ingatlant építenek, akkor nincsen kerítés általában ugye az ingatlan körül, és hát ezt használták itt is a tolvajok, hát és nyilván ehhez komoly járművek kellettek, hogy ezeket az anyagokat elmozgassák, de hát semmilyen védelem nem volt ezen a területen, tehát mindenféleképpen érdemes kerítésről, és hát legalább egy videókamerás, ha nem is élő, de videókamerás őrzésről gondoskodni. Hát jó hír egyébként, hogy a kollégáim ezeket az eltűnt dolgokat megtalálták.
0: Így a kár, mondhatjuk azt, hogy meg is térült, ugye ez egy 3 millió forintos lopás volt, és arról sokszor beszélgetünk, hogy akár már 1000 forint ellopása is nagyon komoly bűncselekmény, tehát tök mindegy, hogy valaki milyen értékben lop, az egy nagyon-nagyon komoly bűncselekmény, és a következő esemény is egy hasonló, hiszen ott egy kecskeméti lakos tett feljelentést egy ismeretlen tettes ellen, aki a Szent István körúton lévő piacon a zárt váltáskájából eltulajdonította a mobiltelefonját.
1: Igen, sokszor szoktunk beszélni arról, hogy hát zseblopásról viszonylag keveset hallani, és ez tipikus, ez a zsebtáska lopás, ami nagy tömegbe fordul elő. Tehát ez a Szent István körúton lévő piac, ez a zsíppiac, a Gokart-pálya melletti ismert piac, ahol hétvégenként nagyon nagy tömeg fordul meg, és hát ott óhatatlan is ugye összeütköznek az emberek, amit a filmben is látunk, egy könnyű figyelem eltereléssel ezekből, tehát táskákból vagy zsebekből nagyon könnyen tudnak lopni a tolvajok, és itt valószínűleg nem alkalom szűrte a tolvajt, hanem valaki látta, hogy egy ilyen telefont tart magánál, és hát tudatosan kezdte el követni azt az illetőt, akinek a táskáját végül is sikeresen ki is tudta nyitni, úgyhogy ilyenkor mindig azt szoktuk mondani, hogy a táskát nagy tömegbe magunk előtt hordjuk, tehát ne az oldalunkon, ne háti táska, az a talán a legrosszabb, tehát mindig úgy rakjuk el az értékeinket, hogy rálássunk, vagy belső ruházat alatti helyre is el tudjuk őket rejteni.
0: A telefont se farzsebbe.
1: Így van, hát hölgyeknél szoktuk leginkább látni, hogy fele kilóg a farzsebből, hát azt egy nagyon könnyű elemeléssel gyakorlatilag könnyű meglovasítani.
0: Szintén Kecskeméten történt, hogy egy személygépkocsiból a nyitott csomagtér ajtón át behatolt valaki, ott kutatást végzett, készpénzt is elvitt a járműből, és ami talán még hát rosszabb ebben a történetben, hogy rongálás is keletkezett, tehát úgy tudott az autóba valahogy bejutni valaki.
1: Így van, és hát ez általános azért, tehát ezt több helyről halljuk lakossági bejelentésekből, hogy vannak olyan városrészek, ahol járják a tolvajok az utcákat és a parkoló autókat nyitogatják. Tehát rányitnak az autóra, mert általában, mint itt is mutatja, sokszor sikerrel járnak. Tehát itt ennél az autónál az ajtók ugyan zárva voltak, de csomagtartó az nyitva maradt. Gondolom ez egy régebbi típusú autó lehetett, és hát azon keresztül másztak be a tolvajok. De mondom, ez is teljesen általános, hogy bizonyos városrészekben a tolvajok rányitnak az autóra, hát ha úgy felejtette egyébként a tulajdonos. És itt van egy következő hír, ami szintén a nyitott autóval kapcsolatos, hiszen a Kodály Zoltán térről, ahol gyakorlatilag a MÁV parkoló található, onnan vittek el egy Volkswagen Passat személygépkocsit. Hát aminek az az érdekessége, hogy a tulajdonos nem, hogy nem zárta le, hanem még az indító kulcsot is benne hagyta az autóba. A jó hír, hogy kollégáim ezt az autót is könnyen megtalálták, és visszaadták a tulajdonosnak, de hát ilyen könnyelműséget ne kövessünk el.
0: Így van, mindig zárjuk be az autókat. További hírek is vannak itt Kecskemét környékéről, nagyon érdekes dolgok, amelyek elősegíthetik a bűnmegelőzést, hogyha ezeket eláruljuk, de csak a zenét követően áruljuk el. Marad velünk, Tanács László.
2: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Tanács László címzetes rendőrről, Nagyabács Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának fő előadója. Nagyon érdekes beszélgetéssel készültünk, hiszen itt az elmúlt időszakban megvalósuló Kecskeméten és Kecskemét környékén történt lopásokról, bűncselekményekről beszélgetünk. Ugye itt már volt arról szó, hogy hogyan loptak el egy autót, hogyan lett az meg, tehát nagyon fontos eseményekről történtek említések.
2: Így van, és most egy kicsit kanyarodjunk el a csalások irányába. Csalásokból is összeszedtünk pár témát. Nyilván a csalások, sokszor beszéltünk róla, átkerültek az online térbe, az online világba, és ebből szemezgetnénk most egy kicsit. Az egyik bűncselekmény, tehát arról kapott a rendőrség feljelentést, hogy az egyik legismertebb apróhirdetési oldalon kívánt az áldozat szénát, illetve lucernát, tehát szálas takarmányt vásárolni, és az eladó a weboldalon keresztül kérte előleg átutalását, hogy fenntartsa ugye az árukészletet, és a teljesítés után a sértett elutazott arra a helyre, amit gyakorlatilag az elkövető megadott, és ott kiderült, hogy nincs, illetve hát ott van az a cég, aminek a nevében föladták a hirdetést, de valószínűleg a csaló tudatosan, tehát olyan cég nevébe adta fel a hirdetését, ami bizalmat ébresztett, de a cégnek ez semmi köze nem volt. Úgyhogy mindenkit óvintünk attól, hogy előleget vagy foglalót utaljon át látatlanba, tehát mindig ezt kell tudatosítani, hogy a telefon végén van, az egy idegen személy. Tehát az utcán sem adunk senkinek a kezébe úgy nagyobb összegű készpénzt, hogy ne tudnánk, hogy kiről beszélünk, telefonban is bárki mondhatja magát bárkinek, tehát ez nagyon fontos, hogy ebből induljunk ki.
1: Ugye ez egy apró hirdetési oldalon történt, de a webshopoknál sem javasolt ugyanez a cselekmény.
2: Így van. Hát szintén több feljelentést kapunk, hamis webshopokból vásárolnak, vagy vásároltak személyek bizonyos termékeket. Itt kifejezetten ebben a konkrét példában egy elektromos rollert kívánt valaki vásárolni, és elutalta a pénzt természetesen, és nem jött meg a roller. Ez a webshop egy teljesen hivatalosnak tűnő weboldal, tehát weboldalról rendelte, de sokszor elmondtuk, hogy nagyon sok olyan webshopot készítenek a bűnözők, ami megszólalásig hasonlít egy valódi webshopra, csak ezeknek egy céljuk van, hogy a pénzt begyűjtsék, de semmilyen egyéb szolgáltatást nem fognak nekünk nyújtani, és itt azt javasoljuk mindenkinek, hogyha vásárolni szeretne, vagy ellenőrizni szeretné a weboldalnak a hitelességét, akkor egyrészt ugye a lapalján lévő impresszum, kapcsolat, csomagküldés, garancia, tehát hogy ezekre nézzen rá, itt gyakran vannak eltérések, illetve hát olyan kevés információt közül az oldal, ami már önmagában gyanús lehet, de az egyik legjobb megoldás, hogyha az AI-nak, tehát ami a mobiltelefonunkon található applikáció, abba ezt a weboldalt bemásoljuk, és megkérdezzük, hogy az AI-nak mi a véleménye róla, megbízható ez a webshop. És ő le fogja elemezni szépen tartalom alapján ezt a webshopot, és meg fogja nekünk mondani, hogy ez hamis, vagy megbízható. Illetve a véleményeket is össze fogja gyűjteni nekünk.
1: Ez is nagyon-nagyon fontos, nagyon jó tanács volt. Ugye ez a kecskeméti lakos, aki ezt az elektromos rollert rendelt, ez közel 60 ezer forintjába került, úgyhogy tényleg oda kell figyelni minden egyes forintunkra.
2: Ami lehet, hogy gyanúsan olcsó.
1: Igen.
2: Tehát ezt is azért figyelembe kell venni, hogy ami túl olcsó, ott valami probléma lehet.
0: Rádió egy gong.
3: Csak igazi ma is

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Tanács László címzetes rendőrről, Nagyabács Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának fő előadója. Kecskeméten és Kecskemét környékén történt lopásokról, bűncselekményekről beszélgetünk. Következő esetnél 90 000 forintot csaltak ki egy idős hölgytől. Hogyan?
2: Igen, ez egy érdekes, figyelemreméltó csalás, hiszen ez egy úgynevezett PaySafe kárt csalás, aminek egyébként én is nemrég néztem utána. A PaySafe kártyákat postahivatalokban árulják, és gyakorlatilag az anonim online vásárlásokra lehet használni. Szerencsejátékot, streaming szolgáltatást, játékokba lehet vele fizetni. Tehát viszonylag szűk szegmens az, amire lehet használni, de igazából online vásárlásra találták ki az anonimitás megőrzéséért. Illetve ezek a kártyák, mint a telefon feltöltő kártyák, tehát előre meghatározott összeggel vannak feltöltve, és annyit fizetünk érte, amennyi értékben vásárolunk. Na most ebben a konkrét esetben az idős áldozat messengeren jött egy értesítő, hogy egy nyeremény játékba kapott meghívást, és ez az ismerős garantálja a nyeremény játék hitelességét, de mint kiderült, ez egy feltört messenger fiókról érkezett, tehát ez a bizalom ébresztés miatt volt fontos, hogy egy ismerősének a nevébe érkezett ez az üzenet, hogy vásároljon ilyen PaySafe kártyát az egyik postahivatalba, és a PaySafe kártyának van egy kódja, maga az a kód, ami a vásárlásra, tehát mint a bankkártyánál mondjuk a számsor meg a CVC kód, ugye egy online vásárlásra tudunk használni, itt maga egy számsor van ezen a kártyán, és ezt kérték, hogy fényképezze be, vagy diktálja be a hölgy, és ezután meg fogja kapni az 1 000 000 forintos nyereményét. Hát ebből természetesen nem lett semmi, és hát nyilván a hölgy sem ismerte ennek a PaySafe kártyának a működését. Alapvetően ezt ahhoz kell hasonlítanunk, ahogy régen voltak a mobiltelefon feltöltős csalások, szintén ott is nyereményjátékkal hitegették az áldozatokat, és ott is ez volt a lényeg, hogy a feltöltő kártyának a számkódját kell bediktálni.
1: És ugye ide van írva a listára, és ezt hadd olvassam föl, mert nagyon fontos, hogyha valaki online üzenetben könnyen szerzett pénzt vagy nyereményt ígér, a rendőrség arra figyelmeztet, hogy ez szinte biztosan csalás, ne dőljön be senki az ilyen megkereséseknek. És akkor egy közelmúltban sokakat felháborító esetről is van itt hír, ugye erről már olyan szempontból van hír, hogy le is zárult az ügy. Mit kell erről tudni? Kórházból lopott valaki.
2: Így van, itt a végére kettő ilyen lopás ügyet hoztam, amiért így a közvélemény nyilván jobban felháborítja, joggal egyébként azt kell, hogy mondjam. Egy román állampolgárságú férfi most május 12-én a Bács-Kiskunvár megyei oktatókórház sürgősségi betegellátó osztályán egy kórteremben feküdt egy másik beteggel, és az ágyhoz kötött betegtárs táskája és pénztárcája benne lévő 483 000 forinttal a fejtámlája alatt volt. Ez a férfi, kihasználva a nő magatehetetlenségét, kivette a pénztárcát, illetve táskát az alvó beteg feje alól, és megpróbálta azt elrejteni, ellopni. De szerencsére egy ápoló észrevette ezt, és értesítette a biztonsági szolgálatot, így megkerült a pénz, és gyakorlatilag az ügyészség nagyon gyors bíróság elé állítás után el is ítélte, mármint a bíróság, és 1 év 9 hónap börtönbüntetést kapott, amit egyébként 3 évre felfüggesztettek, de ez az ítélet még nem jogerős. Ezt az ügyészség adta ki egyébként közleménybe, és ő tőlük lehetett megtudni, hogy milyen ítéletet kapott a férfi. Egy másik ilyen bűncselekmény, ami szintén nagyon felháborító, az Kecskeméten a Szimferopol téren, a játszótéren történt, úgy, hogy a gyerekére vigyázó anyuka táskáját és a gyermek kardigánját rakta le egy padra, és hát amikor kis idő múltán ezt keresni kezdte, akkor látta, hogy eltűnt, tehát hogy ellopták a kardigánt is, meg a táskát is. Hát a legbosszantóbb ebben az volt, hogy a táskában volt a hölgy pénztárcája, az ő összesirata, bankkártyája, készpénze, és még a gyermeknek is a minden okmánya. Tehát az anyagi kár mellett azért ez biztos, hogy nagyon rosszul érintette a hölgyet, és hát szomorú, hogy sajnos ilyen megtörténik, de ezt mi használjuk ki arra, hogy mi figyeljünk a saját értékeinkre, és ne bízzunk másokba. Ha egyébként játszótéren vagyunk, én is szülőként el tudom mondani azt, hogy ha játszótéren vagyunk, más szülők is segítenek nekünk abba, hogy közösen figyeljünk a gyermekünkre, vagy közösen figyeljünk az értékeinkre. A strandon is el szoktuk mondani, hogy ha valaki mellé lerakjuk a cuccainkat, akkor meg lehet kérni, hogy ők figyeljenek a mi értéktárgyainkra, és cserébe mi is figyelünk mások értéktárgyaira. Úgyhogy játszótéren is, ha tehetjük, akkor ne rakjunk le, és ne hagyjunk őrizetlenül felügyelet nélkül semmilyen értéket.
1: Az ilyen esetekben is érdemes tehát összefogni embertársainkkal, jó embertársainkkal a bűnözők ellen, és az ilyen beszélgetéseink is ezt célt szolgálják, hogy összefogjunk kicsit a bűnözők ellen, és a bűnmegelőzést egy magasabb szintre emeljük. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezekről a megtörtént eseményekről beszélgethettünk, és felhívhattuk ezekre a figyelmet.
2: Köszönöm még egyszer a meghívást.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Nem sokára 130 éves lesz a Kecskeméti Színház épülete. Erre a jubileumra nagyon-nagyon készül Kecskemét, és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház vezetősége is, és e köré a 130 éves jubileum köré építették fel a színház következő évad tervezetét is. Többek között erről is kérdeztük Cseke Péter színházigazgatót, akinek a következő lesz a 19. évad a Kecskeméti Teátrum élén.
2: Hát a 130. év az nyilvánvalóan az irányt megszabta nekünk. Egészen különleges dolog, hogy most már hosszú év óta hárman együtt dolgozunk egy-egy újabb évadnak a bemutatóin. Vajk, mint főrendező, Lehel, mint a művészeti vezetője, a színháznak is egyben az igazgató helyettese is. Ez egy csodálatos közös munka. Most rápillantottam a gépemen, jelenleg 37 verzió volt, és ennél sokkal több volt, egészen biztos vagyok benne az évad során. Nyilvánvalóan nagyon lényeges a jubileum, nagyon lényeges az, hogy a társulatunknak legyen megfelelő megmutatózási lehetősége, és plusz fejlődési lehetősége. Igyekszünk úgy kialakítani mindig az évadunkat, hogy mindenkinek legyen legalább egy, de hogyha lehet, akkor két olyan előadás, olyan feladata, ami igazi kihívást és fejlődést jelenthet neki. És természetesen nagyon fontos helyet vív ki magának a közönségünk, a kecskeméti, a környékbeli és a szomszédos megyékből is nagyon sok látogatónk van. Ebben az évadban több mint 470 előadást fogunk teljesíteni, és hát ez egy hatalmas szám, és ilyen sokan még nem látogattak a Kecskeméti Nemzeti Színházban, mint ebben az évadban. Úgyhogy természetesen nagyon változatos a programunk, 15 bemutatónk lesz majd, ami önmagáért is beszél, és nagyon boldog vagyok, hogy a társulat ennyire egységes, ilyen tehetségek vannak a társulatunkban. Nem csak művészeket értek ez alatt, mert a művészeim egészen kiválóak, és mindig ezt szoktam mondani, hogy ma Magyarországon ők a legjobbak, de a háttérszemélyzetünk is, a műszaki technikai személyzetünk is egészen fantasztikus és kiváló tagokból áll, és öröm és boldogság így dolgozni. Tehát az, hogy 19. év, nem is, igazából nem is érzékelem még egyelőre, hogy ez valóban nem kevés évadot, vagy évadot jelent. Azt meg, hogy mondjam el pontosan, hogy miket fogunk bemutatni?
1: Akár a palettáról is beszélhetünk, hogy milyen gondolatiság, milyen mottó mentén sikerült összeállítani itt a nagyszínházi, a kamaraszínházi, a stúdiószínházi és a gyermekelőadásokat.
2: A leglényegesebb az volt számunkra, hogy jubileumon találjunk egy olyan előadást, ami emblematikusan a jubileumról, a jubileumunkról szól, hogy 130 éve Kecskemét szívében van egy kulturális, csodálatos intézmény, és találjunk hozzá egy olyan emblematikus szemét, akiről le szólhat. Ez nagyon egyszerű volt számunkra, mert hiszen Kodály városában élünk, és Kodály személyisége nagyon régóta foglalkoztat bennünket. Ez most egy nagy lehetőségünk, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves, és felajánlotta a nemzeti színházaknak, hogy segítséget ad egy-egy olyan darab elkészüléséhez, amely emblematikusan kapcsolódik a városhoz. És mi természetesen Kodályt választottuk. Tehát a jubileumnak központi témája, és központi személye, és központi előadása lesz majd a Kodály című előadásunk. Emellett természetesen igyekszünk sok-sok műfajt fölvonultatni az évadunkban. Így kap majd lehetőséget az Ankonai Szerelmesek, ami egy nagy, igazi nagy, vicces, sok-sok zenével röpít bennünket vissza, egy nagy-nagy mese visszaröpít bennünket a 70-es évekbe. Nem csak a történettel magával, hanem a sok-sok slágerével, hiszen fölhangzik majd benne a Volárétól, a Felicitán keresztül, a Csacsa Bambina című dalig sok-sok minden, és természetesen olyan színész áll a középpontjában, ám már 9 főszerep van benne, de mégiscsak kiemelném, Járai Máté fogja játszani majd Tomao Mikamakot. A Nagy Gatsby az nekem nagyon nagy olvasmány élményem, és azt gondolom, hogy a világirodalom egyik kiemelkedő, csodálatos regénye. Ebből készít Vajk egy változatot, amelyet szintén a Nagy Színházban mutatunk be. Véleményem szerint egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas előadás születik majd. Nagyon fontos kérdéseket boncol a regény, és természetesen majd a mi előadásunk is. Az operett kedvelőknek pedig az Én és a kisöcsémet, ezzel van csodálatos történetét mutatjuk majd be, nagyszerű főszereplőkkel, hiszen ezt a színházunk két vezető művésze, most már azt is mondhatom Vajda Borókáról, mert Vajda Boróka és Koltai Nagy Balázs lejátszák majd a főszerepeket. A Kamara Színházban a Pletyka című előadással kezdünk majd, Neil Simonnak egy egészen kiváló vígjátéka. Én magam a Madár Színházi ősbemutatón, Magyarország ősbemutatón játszottam több százszor. Először a Madács Kamarában mutattuk be, de olyan nagy sikere volt, hogy át kellett vinni a nagy színpadra, tehát egészen biztos vagyok benne, hogy Nagy Sándor rendezésében ez itt is ilyen nagyon nagy siker lesz majd. Az opera és a balett ebben az évadban a Kamara Színházba kerül. A balett tagozatunk a Messiás című darabot mutatja majd be. Nyilvánvalóan mindennyiunk által ismert csodálatos történetet a tánc nyelvén mesélik majd el. Régóta próbálkozunk az operával, és nagyon nagy eredményeket érünk el, nem csak már ismert, nagyon népszerű operákkal, mint volt mondjuk éppen itt a Majadzók, az idei évadban, hanem kortárs operákat is szeretünk bemutatni, és egy kortárs operával kísérletezünk most újból. Kalap királynő a címe, kicsit közelebb hozom a történetet, mert Karádi Katalinról szól. Ő, hát amikor kikerül New Yorkba, akkor nem tud megélni abból a csodálatos hangból, és azokból a csodálatos filmekből, amit ő 9 éven keresztül Magyarországon forgatott, hanem egy kalapszalont vezet. Kalap királynőről szól majd ez a kortárs opera.
1: Innen folytatjuk a többi előadással, és Cseke Péterrel a beszélgetésünket.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is Cseke Pétert, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatóját hallhatjuk, akivel a színház következő évadának bejelentőjén beszélgettünk, többek között arról, hogy ősszel lesz 130 éves a színház épülete, és erre a jubileumra is nagyon-nagyon készülnek már, illetve magára az évadra is, amelyben bemutatják a Nagy Színházban a Kodály című darabot, az Ankonai szerelmeseket, a Nagy Gatsbyt, az Én és a kisöcsémet, a Kelemen László Kamara Színházban pedig a Pletykát, a Messiást és a Kalap királynőt, és hogy még mi lesz a Kamara Színházban, illetve a Ruszt József Stúdió Színházban, arról Cseke Pétert hallhatjuk a folytatásban.
1: Ezután következő Kamara Színházi bemutatónk egy nagyon izgalmas és sok-sok tekintetben nagyon különös és különleges előadás lesz majd. Ibsennek az egyik legnagyszerűbb darabja, Szolnesz építőmester. Azért is izgalmas, nem akarok többet mondani a történetről, de hogy Lehel fogja játszani majd a címszerepet, és egy csodálatos színésznő fogja rendezni, és nagyon boldog vagyok, hogy itt van most velünk, és vállalta a rendezést. Nagyon-nagyon sok szállal kötődik Kecskeméthez, és a Kecskeméti Nemzeti Színházhoz, vagy Kecskeméti Színházhoz, még így mondom, Udvaros Dorottya rendezi majd ezt az előadásunkat. A következő előadásunk pedig a Szirének lesz. Ez, aki jártas a sorozatokban, ezt láthatja, ezt a sorozatot. Kiderült, hogy ez egy színpadi darab, egy színpadi műből készült maga a sorozat. A darab ős bemutató lesz, Magyarországon nem lehetett látni még, és nagyon örülünk, hogy megszereztük a jogot. Kiváló színészek játsszák a filmen is, és véleményem szerint a színházunk nagyszerű három csodálatos színésznője fogja majd játszani a főszerepeket. A Ruszban pedig kicsit gyorsabban mondom most már, hogy bár nagyon fontosak a bemutatóink, de egy kiváló vígjátékkal jeleskedünk majd. A Három sárkánya címe egy nagyszerű film volt, és Kamos Gyula játszotta benne az egyik főszerepet. Ezt mutatjuk be a Ruszban Lóth Balázs rendezésében. A Hotel Sunset, az szintén egy ős bemutató lesz majd, amit Tastádi István ír, Kovács Lehel fogja rendezni, és egy érdekes próbálkozásunk van, egy egyetemista hallgató, a rendezői egyetemista hallgató fogja majd rendezni. Régóta tervezzük már, hogy a görög drámákkal kellene foglalkoznunk, mert annyira mainak érezzük a történeteket, azokat a kérdéseket, amelyeket egy görög dráma boncol, az nagyon mai kérdésfelvetés is, úgyhogy egy fiatal egyetemista fogja rendezni, egyelőre az a cím, hogy Elektra C-mollban, valószínűleg ez is marad a címe. Nagyon fontosnak tartjuk a gyermek és ifjúsági előadásokat, és azt is fontosnak tartjuk, hogy itt a Nagy Színházba ide jöjjenek a gyerekek és fiatalok, itt lássák talán az első élményeiket, mert hiszen belőlük válik majd 5-10-15 év múlva a város törzs közönsége, a színházunk törzs közönsége. A Missy Maszkó lesz az első bemutatónk, ezt ősszel mutatjuk be, a kiváló klasszikus történet Karinthy fordításában, elképesztően népszerű és csodálatos történet, barátságról, együttérzésről, segítésről, és sok-sok más értéke van ennek a nagyon egyszerű történetnek, amit nagy örömmel mutatunk be. A Túl a Maszathegyen, szintén egy ilyen nagyon emblematikus történet, 20 évvel ezelőtt Varó Dani írta, azóta sok-sok színház bemutatta, örülök, hogy itt fogjuk bemutatni Jankovics Anna rendezésében. És van egy olyan címet viselő előadásunk, amit igazából majd az iskolákba megyünk ki, és tantermi előadásként mondjuk, az a Ríz. A fiatalok, főleg az egészen fiatalok biztos tudják, hogy mi is ez a, mit is akar ez a cím. Gyulai Eszter fogja rendezni két kiváló színésszel. Remélem, hogy nagyon sok helyre fogunk eljutni majd velem, nagyon sok iskolába és osztályba.
0: Két rövid kérdésem még hadd legyen, és ez talán nagyon fontos is, mert a Mici Mackó kapcsán, amelyet ön rendez majd, elhangzott, hogy ez egy szép októberi napon lesz annak a bemutatója, amikor éppen 130 éves lesz ez az épület. Lehet ennek egy szimbolikus jelentősége, hogy a 130 évet, a múltat a gyerekekkel, a jövővel ünnepli a színház?
1: Hát így van, ez is egy fontos része nyilvánvalóan az ünnepünknek, hogy mindig megőrizni a hagyományokat, ez nagyon fontos, de viszont 21. századi életérzéssel, 21. századi szemüvegen keresztül lássuk mi is, és láttassuk a közönségnek. Úgyhogy igen, ez egy nagyon fontos üzenet, hogy 1896. október 14-én adták át a színházat a Bánkbánnal, és mi 130 év után a Mici Mackóval ünnepeljük ezt a csodálatos napot.
0: És még azzal hadd zárjam, hogy ugye a Kecskeméti Nemzeti Színház, ahogyan említettük, a 19. évét kezdi az ön igazgatósága mellett, és az Erkel Színház vezetőségében is találkozhatunk az ön nevével. Itt a kettős vezetői szerep mennyire okoz nehézséget, hogyan lehet ezt elképzelni, amellett, hogy természetesen ez is gratulálunk, és egy nagy megtiszteltetés, én azt gondolom a kecskeméti nézőknek is mit gondol erről.
1: Hát ez az egy év, ez igazából vízválasztó volt, ki kellett derüljön, hogy vajon ez sikerül-e, meg tudom-e oldani ezt, és innen nagyon boldogan jelentem, hogy igen, meg tudtam oldani, a két intézmény között 47 perc különbség van, tehát hogy bárhol valami gond lenne, nem volt természetesen, mert főként logisztika a lényege a dolognak, de egy órán belül tudok lenni az egyik helyről a másik helyen. Nagyon boldog vagyok mind a két feladatnak, nagyon örülök, hogy itt egy olyan nagyon nagy segítőm van, Kovács Lehel személyében, aki a Színház művészeti vezetője, és egyben az igazgató helyettes is, akiben nagyon megbízom, akikkel nagyon szoros a kapcsolatunk, és nagyon, nagyon harmonikusan tudunk közösen dolgozni, és ugyanezt tudom elmondani az Erkel Színházba, ahol Szente Vajk a nagy segítségem, és ott ő a színháznak az igazgatója, a főigazgatója, én pedig művészeti vezető vagyok.
0: Cseke Péterrel, a Katona József Nemzeti Színház igazgatójával beszélgettünk az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba, tartsatok velünk a folytatásban is. Én viszont most búcsúzom, Vízi Zalánt hallottátok, minden jót, sziasztok!
2: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Olcsóbb lehet a távfűtés a költség megosztó eszközökkel. Bántalmazott egy utas egy 70 éves taxisofőrt. Míg tartanak a nyitott városháza programjai. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Most lehet tenni azért, hogy télen olcsóbb legyen a távfűtés, erre hívta fel a figyelmet egy rádióinterjúban a Kecskeméti Termosztár Hőszolgáltató Kft. Ügyvezető igazgatója. Horváth Attila azt mondta, a jogszabályok szerint december 31-éig a távfűtéses lakásokban költségmegosztó eszközöket kell beépíteni a radiátorokra. A költségmegosztó azért hasznos, mert az eszköz távolról leolvasható, és a segítségével csak a ténylegesen adott hőt fizeti a lakó, ami energiatakarékos és igazságosabb elszámolást jelent. Rátámadt egy taxisra egy agresszív utas Kecskeméten. A 70 éves sofőrt egy 40 éves férfi bántalmazta, írja a Keol. Az utas már az út elején agresszívan viselkedett és kiabált a sofőrrel, ezért ő úgy döntött, hogy visszafordul és kirakja a férfit. Az utas ekkor a taxiban ütötte meg a sofőrt, majd később az utcán is többször rátámadt. Végül egy fiatal nő állt meg segíteni, de az agresszív az ő autóján is levezette a dühét. Végül a rendőrök kapták el a támadót, akinél kábítószergyanús anyagot találtak. Hétfőig tartanak Kecskeméten a Nyitott Városháza rendezvénysorozat eseményei. Ma és holnap a Városháza előtti sétányon interaktív ügyességi játékokon, városnéző sétán, filmvetítésen, előadásokon, koncerteken vehetnek részt a kicsik és a nagyok. A programok ingyenesek, írja a Baon. A legismertebb pünkösdi népszokások közé a pünkösdi király és királyné választás tartozik, de egykor sok helyütt cucorkáztak is, énekelve, táncolva járták a falut és adományokat gyűjtöttek, mondta Burján István néprajzkutató.
3: 8-10 nagy lány baldahint fogott, és a baldahin alatt állt a cucorka, a kis pünkösdi királylány koronája volt a fején, szép kis ruhába fölöltöztették. Oda mentek egy-egy házhoz, jót kívántak. A nagyobb lányok megfogták a cucorkának a két kezét, fölemelték, és azt mondták, ekkora legyen a kentök kendere.
2: Nyárias időt hozott a hosszú hétvége, és a folytatásban is egyre melegebb lehet. Kedden tetőzik a kánikula 32 Celsius fokkal, addig pedig Bács-Kiskunvár megyében 28-29 fok is lehet. Figyeljünk arra, hogy már magas az UV-sugárzás. A felmelegedés hatására pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. Csapadékot egyelőre nem jeleznek előre a meteorológusok.
0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, ma is lágerme.

percet mutat. Remélhetőleg az ünnepi ebéd után már mindenki kényelmesen pihen a hűvös szobában vagy a kertben. A telefonok pedig a közelben vannak, mert a Kecskeméti Summerfest páros belépőjéért zajló játékunk ebben az órában is folytatódik. Ne várjatok semmilyen különleges jelre. Ha meghalljátok a megjelölt felvételt, küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0620-9414-020-as számra. Rövidesen az ünnepi programajánlóval jövök vissza, a délutánt pedig egy igazi mai slágerrel indítjuk. Következik Blondish, Stevie Appleton és

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Egészen holnap estig tart a Nyitott Városháza programsorozata Kecskeméten. Ma délután és este 18 óráig Játékra fel címmel egy interaktív családi nap zajlik a Városháza előtti sétányon. Paprika Jancsi csúszlizdája, felhővadászat és a Molyolda hagyományőrző ügyességi játékai várják a legkisebbeket és a nosztalgiázni vágyó felnőtteket egyaránt. Alig egy óra múlva, 17 órakor pedig a díszudvarban kezdetét veszi a Dobronka Cirkusz Világszám című fergeteges trükk marionett előadás, ha pedig ez még nem lenne elég. Ma este 19 órakor egy igazi zenei szuperprodukció, a Magyarok Hollywoodban gála koncert robban be a színpadon a Budapest Jazz Orchestra, Tóth Vera és Király Viktor előadásában. A napot pedig egy fergeteges, ingyenes szabadtéri filmvetítés zárja a díszudvar kivetítőjén, a Hogyan tudnék élni nélküled című romantikus, zenés vígjátékot tekinthetik meg az érdeklődők. A csúszlizda és az esti gála koncert is kellemes ünnepi kikapcsolódást ígér, de ha a nyári estéiteket megkoronáznátok Azaria és Majka koncertjeivel a második kecskeméti Summerfesten, akkor most küldjétek el a nyerni szeretnék üzenetet a 0629-414-020-as SMS vagy Viber számunkra. Következik az óraslágere, az előadó nevét és a felvétel címét várom tőletek.

0: azért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtok.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió egy gong. A vasárnap délutáni órákban a napsütés csodálatos energiával tölti meg Kecskemét utcáit, a teraszok és a fagyizók előtt kígyózó sorok állnak. Ma továbbra is a zavartalan napsütésé a főszerep. Csapadéknak vagy viharoknak nyoma sincs az égen. A délutáni csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul. Holnap még magasabb fokozatra kapcsol az időjárás. A napsütést csak elvétve zavarhatja meg egy-egy kósza felhő. A hőmérők 32 fok körüli forróságot mutatnak majd. Kedden pedig megérkezik a hivatalos nyári kánikula, szinte teljesen felhőtlen éggel és 33 fokig emelkedő brutális csúcshőmérséklettel, élénk északnyugati szél mellett. Ez volt az időjárás, Kamráddal megyünk tovább, következik a Hug Yourself.

Itt a Rádió 1 Bong, megérkeztek a legfrissebb útinformációk. A 405-ös főúton Újhartyánnál, az M5-ös autópálya csomópontjánál, a 18-as kilométernél lévő hídjavítás miatt a jelzőlámpás félpályás korlátozás továbbra is érvényben van. Az 5-ös főúton Lajos-Mizse átkelési szakaszán, a 67-es kilométernél a hídfenntartási munkák miatt szintén jelentős várakozási időre kell számítaniuk a sofőröknek. Eközben az M5-ös autópályán a Kecskemét észak csomópont építéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon továbbra is két szűkített sávon haladhat a forgalom. Óvatosan a gázzal a hosszú hétvégén, balesetmentes közlekedést kívánok, nem sokára jövök a mai utolsó játékosunkkal. A következő órában pedig kiderítjük, ki nyerte meg napi fődíjunkat, egy páros belépőt a Summerfestre. És már is egy jó kis utazós zenével megyünk tovább. Következik Kato és a Turn the Lights Up.

0: Annyi jó zene van, de csak a rádió egy játssza őket. Kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió egy gong.

0: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, yeah. Szia Erika!
1: Erika vagyok.
0: Az óraslágerét kerestük, Erika megtalálta, és elárulja nekünk, ki volt az előadó és mi volt a felvétel címe.
1: Szia, a Valhallótól az Apu Vernek című dal.
0: Tökéletes a válasz, te is bekerültél a fődíj sorsolásba, készülsz-e már lélekben erre a csodálatos Summerfestre?
1: Készülök, igen.
0: Akkor sok szerencsét kívánok, nem sokára sorsolunk, 5 óra előtt lesz a sorsolás, legyél telefon és rádió közelben. Ki a nagy kedvenc az előadók közül?
1: Majka.
0: Majka, ezzel csak egyet tudok érteni. Nem sokára tehát jön a sorsolás. Most rövid reklám következik, utána jönnek a legfrissebb hírek. A következő órát Félix Jén, Sáusz és a Walk With Me.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Ne maradj le az év legmenőbb időutazásáról! Deja Vu Fesztivál Szegeden, június 10-13, Florida, Timberland és te! DejaVuFesztivál.hu.
3: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
4: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora. Május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Enyhült az aszályhelyzet, ma be lehet menni a Boldogasszony rózsakertbe, folytatódik a felmelegedés. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Átmeneti enyhülést hozott a múlt heti esőzés a szárazságban. Az összes csapadék beszivárgott az aszályos talajba. A vízkészlet szabályozását a vízügyi igazgatóságok és az Országos Vízügyi Koordinációs Központ végzi a következő időszakban. 10 millió köbméterrel növelték meg a visszatartott vízmennyiségét, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az OVF szóvívője.
7: A duzzasztott folyómedrekben, a csatornákban és a tározókban jelenleg már körülbelül 625 millió köbméter vizet tározunk az egész országban. Folyamatosan dolgoznak a vízügyi szakemberek, például a tiszalöki vízlépcsőnél a vízvisszatartás érdekében 460 cm-ről a lehető legmagasabb szintre 470 cm-re emelte a duzzasztás szintjét a Miskolci Vízügyi Igazgatóság.
6: Újra lesz bringa suli képzés Kecskeméten a pedagógusok számára, írja a Keol. A Kecskeméti Tankerületi Központ szervezi a programot, amelynek az a célja, hogy minél több tanár szerezzen korszerű ismereteket a biztonságos kerékpáros közlekedés oktatásához. A képzést jövő héten, kedden tartják majd Kecskeméten. A program egy 20 órás online tananyagból és egy 10 órás jelenléti oktatásból áll, amelyeket egy vizsga zár majd. Az online képzésen főleg a KRESZ szabályok és a módszertani ajánlások kerülnek előtérbe. A jelenléti napon pedig a kerékpárkezelést tanulhatják meg a pedagógusok, és valós forgalmi körülmények között is gyakorolhatják a biztonságos közlekedést. A programra egy nap alatt beteltek a meghirdetett helyek, így a szervezők további képzéseket is indíthatnak a jövőben. Ideiglenesen megnyitják a kecskeméti Boldogasszony rózsakertet, írja a Keol. Bár felújítási munkák zajlanak a területen, ezért zárva tart a kert, de mivel virágba borultak a rózsák, ezért ma, pünkösd vasárnap mégis beengedik a látogatókat, akik végig sétálhatnak a rózsabokrok között. Korábban a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. A közösségi oldalán számolt be arról, hogy áprilisban elkezdődött a rózsakert felújítása. A bejegyzésük szerint 18 körágyásból 7 teljesen megújul a következő hetekben. Nyárias időt hozott a hosszú hétvége és a folytatásban is egyre melegebb lehet. Kedden tetőzik a kánikula 32 Celsius fokkal, addig pedig Bács-Kiskunvár megyében 28-29 fok is lehet. Figyeljünk arra, hogy már magas az UV-sugárzás. A felmelegedés hatására pedig melegfronti jellegű tünetek fordulhatnak elő. Csapadékot egyelőre nem jeleznek előre a meteorológusok.
0: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai sláger megy.

4 óra múlt 10 perccel a Rádió 1 gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és az interneten, például a radio1gong.hu oldalon. Sziasztok, Kormos Zsolt vagyok. Elérkeztünk a célegyenesbe. Ez itt már a mindent eldöntő sorsolás órája. Jelentkezni a játékra a továbbiakban már nem érdemes és nem is lehet. A vonalakat lezártuk, most már kizárólag a szerencsén a sor. Rövidesen kiderül, ki lesz az a rendkívül szerencsés hallgató, aki elviheti napi fődíjunkat, a páros bérletet a második Kecskeméti Summerfestre, hogy élőben bulizhasson július végén Majkával, a Balmarral és Azariával. Amíg a gép kiválasztja a végső nyertest, addig sem maradunk adósok a legfrissebb hírekkel. Nem sokára megnézzük, milyen elképesztő, méregdrága digitális luxus kiegészítőt fejlesztett ki magának a világ legfiatalabb tech milliárdosa. Maradjatok velünk a fináléra. A folytatásban Cyrillel megyünk tovább. Következik a Stumbling In.

Ez a Rádió 1 Gong délután lesz 11 perc múlva. A kaliforniai magazinok beszámolói szerint a Meta vezérigazgatója Mark Zuckerberg a közelmúltban egy egészen elképesztő egyedi luxus AI kiegészítővel szerelte fel a méregdrága szuperjachtját és a magánbirtokát. Zuckerberg ugyanis megelégelte a hagyományos okosotthon megoldásokat, és a mérnökeivel kifejlesztett egy olyan személyre szabott, holografikus mesterséges intelligencia asszisztenst, amely nem csak a hangját, de a mozdulatait is követi a szobákban. A bennfentesek szerint a rendszer hangját a világhírű hollywoodi színész Morgan Freeman kölcsönzi, a mesterséges intelligencia pedig képes arra, hogy Zuckerberg hangulatát elemezve automatikusan változtassa a szobák megvilágítását, a hőmérsékletet, sőt, a milliárdos kedvenc digitális művészeti alkotásait is kivetíti a falakra, miközben folyamatosan elemzi a globális részvényárakat a háttérben. Ez a privát luxus fejlesztés egyébként több millió dollárjába került a vezérigazgatónak, de a családi kényelem érdekében semmit sem sajnált a technológiától. Nem sokára jövök a nap utolsó időjárás jelentésével, a folytatásban pedig Kashmir következik, ez a Wild Ride.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Ez a Rádió egy gong, fél öt lesz 5 perc múlva. A nap hátra lévő részében továbbra is a zavartalan napsütésé a főszerep. Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Az élénk helyenként erős északkeleti szél kíséretében a legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul. Holnap még ennél is komolyabb nyári forróság nehezedik ránk, a csúcsérték már 32 fok körül alakul a legmelegebb órákban. Kedden berobban a hivatalos kánikula, szinte felhőtlen éggel, élénk északnyugati széllel és 33 fok körüli csúccsal. Rövidesen jövök az útinformációkkal, a folytatásban pedig itt van Tiesto, Ava Max és a...

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Ez a Rádió 1 gong. A délutáni hazatérések és az esti koncertekre igyekvők miatt a tetőfokára hágott a forgalom. Az M5-ös autópályán Kecskemét elkerülő szakaszán a 81-es és a 83-as kilométer között a sávelhúzások és a lezárt belső sávok miatt mindkét oldalon szűkített sávon halad a forgalom. Szintén az autópályán Kecskemét és Lajosmizse között a 88-as és a 64-es kilométer között a híd felújítása miatt a belső sáv lezárása mellett a külső és a leálló sávra terelve arra szól a kocsisor Budapest felé. Az 5-ös főúton a 86-os és a 88-as kilométer között a közművezetéképítés lassítja az esti órák tempóját. Vezessetek óvatosan és kapcsoljátok be a biztonsági öveket, mert nem sokára érkezik a nap legnagyobb pillanata. Kisorsoljuk a Kecskeméti Summerfest páros bérletét. Ray Dalton következik és a Blood Run-in.

0: Halló, tessék!
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Lacit keresem. Szia! Szerintem nagyon fogsz örülni annak a hírnek, amit most hoztam neked.
0: De azt mondta, hogy a főnyere mi a két belépő.
1: De bizony, tiéd a két belépő a Summerfestre.
0: Okay.
1: Így van.
0: Hát ez nagyon jó lesz. Majd megyünk a kisfiammal ketten.
1: Oké, jó bulizást kívánok. Több mint 40 fellépő lesz, és azon kívül is nagyon sok minden érdekesség, street food különlegességek, és nem is akarom sorolni tovább. Kellemes kikapcsolódást kívánok nektek.
0: Köszönjük szépen.
1: Ezzel 6 órás ünnepi maratonunk végére értünk. Hálás köszönet az aktivitásért, a rengeteg SMS-ért és Viber üzenetért. Gondolom, sokan már úton vannak a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára. Most viszont tessék a hangerőt a maximumra csavarni, mert érkezik Kuki, és a pult felett átveszi az uralmat. Holnap 10 órától Faragó Mikivel rádiózhattok majd, hiszen pünköst hétfőn is igazi slágerözönnel várunk benneteket, na meg újabb nyereményekkel. Csodálatos estét kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Sziasztok!

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál már 154.900 forinttól. A hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Beth és Rip visszatértek. Dutton birtok. Új sorozat a Yellowstone producereitől. Csak a Sky Showtime-on.
3: Ez itt Texas, drágám.
2: Új föld.
4: Jó lesz itt élni, nem igaz?
3: Majd teszünk róla.
2: Új ellenfelek.
5: A magáé az Edwards Ranch. Már Dutton Ranch.
2: Új szabályok.
6: Azt hittem, már nem kell tüzet oltanom.
7: Ne hajszold a békét. Csak éld meg.
4: A béke még odébb van.
2: Dutton birtok. Streamed most. Csak a Sky Showtime-on.
8: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 21-től 25-ig Kecskeméten az Osan mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
9: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
10: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malomközpont.
11: Deja Vu Fesztivál. Magyarország legnagyobb időutazása június 10-től 13-ig Szegeden. 4 nap, 4 évtized, végtelen emlék. Jegyek a dejavufesztivál.hu-n.
12: Egy apró kőfelverődés ugye nem tűnik nagy ügynek, de bármikor jöhet a pák, és a szélvédő tovább repethet, ami veszélyes vezetés közben. Mi itt a Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságosabban közlekedhessen. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
13: Hello Kecskemét, viszlát kőfelverődés. Keresse a Carglass-t Kecskeméten az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Reklámot hallottak.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most indul a Rádió egy születésnapi fesztivál.

pontosan délután 5 óra van. Hölgyeim és uraim, szép jó napot kívánok mindenkinek! Hello! Itt vagyunk a Budapest Parkban, és a nagy 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivált ezennel

Beköszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon Cookie.

Üdvegezek itt mindenkinek az első sorokban. Képen is tudtok látni mindent, ezt a hallgatóknak mondom, ami történik itt, mert hogy a YouTube-on egészen este 10-ig tart az élő közvetítés. Hallható formában a Rádió 1-en a frekvenciáinkon pedig 49 frekvencián összesen egészen éjjel 2-ig. Kuki után Lotfi Begi a lemezjátszók mögött. Begi lesz a második fellépő, a diszkósító harmadik. Accent és Tóth Abigail együtt pedig.

És nem maradhatok el a Lóczi Begi dalok sem. A háborgó mélységgel hogy álltok?

0: legendák.
1: A következő három órában 2005-ben indult el a műsoruk, és hogy azóta itt vannak az éterben Magyarországon az abszolút egyedülálló hölgyeim és uraim, fogadjátok őket sok-sok szeretettel. Hamvai PG, Bárány Attila, DJ Junior, a lemezjátszók mögött a 2026-os Rádió egy születésnapi fesztiválon a Disco Sheet!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! A színpadon! A Disco Sheet!

Jön egy kis extra, figyeld! A szokásos, amivel 2005 óta kezdek mindenhol. És én eddől kezdve bele is csapunk a világ.

0: Tegye föl az a kezét, aki szerelmes háromra! Egy, kettő, három!
1: Ára, én nem maradtok föl!
0: Egyik sem! De,
1: én föl! Nem értettem, mit kérdezem!

0: össze hátul is!
1: Clap, clap, clap, clap!
0: Na, ő az az úriember, aki mondhatni lenyúlt a dalt! A magyar csajsziról! Rádió ez! Budapest Park! Ha szereted ezt a dalt, háromra sikítasz! Egy, kettő, három!

van szó ebben az esetben? A Kashmir lemezét én játszom. Szoktad hallani a Rádió 1-en? Szereted a Rádió 1-en? Ha igen, akkor háromra sikíts! 1, 2, 3!

0: az öreg.
1: Előre, hogy készítsünk veletek emlékbe egy képet, jó? Szeretnék megkérni mindenkit, hogy legalább a fotó kedvéért emelje fel a kezét a magasba, ha szólunk,
0: mindenki.
1: Ha szólunk! Sanyi, Sanyi, gyere!
2: Még fél percük van!
1: Gyere!

0: Találkozunk majd a Classic Stage-en, mindhárman külön-külön játszunk majd. Szevasztok, mi voltunk a diszkosit?
1: Ez a Rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. Nagyon-nagyon régóta csináljuk, és én nagyon sokszor voltam már itt előttetek, abban a szeremben, hogy húzzam az időt, vagy hogyha éppen szükséges, akkor befogjam a pofámat. Miután sürget minket az idő, rövid leszek, jön egy olyan fellépő páros, akiket szerintem nem kell bemutatni a Rádió egy hallgatóinak, viszont mielőtt ők belépnének ide a színpadra elétek, hagyd mondjam el, hogy hatalmas szeretettel várjuk, és itt vannak már Magyarországon, és fel fognak lépni ezen a színpadon. A Swiss Disco, Samfeld és Cyril, fogadjátok szeretettel, Excellent és Tóth Abigail!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Színpadon! Accent és Tóth Abigail!
3: Sziasztok, Budapest Park!
2: És Tóth Abigail.
3: Jó a hangulat?
4: Hello everybody, how are you? Are you feeling good?
5: Keep on singing me to sleep, baby.
4: Let's make it memorable.

0: Thank you very much, guys. Thank you, Radio 1.
1: Köszönjük szépen, Budapest Park. Sziasztok!
0: Ciao, ciao!
2: Accent és Tóta Miguel, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Rádió egy születésnapi fesztivál, Budapest Park 2026. Szevasztok! Élő adásban vagyunk a Rádió egy összes frekvenciáján. De jó látni így együtt benneteket. Aki most érkezik, négyszeres év DJ-je győztes Magyarországon. Többek között fonogramdíja is van, és nem akármilyen meglepetés vendégekkel érkezett hozzátok ide ma estére. Fogadjátok szeretettel a lemezjátszók mögött innentől a szuper szexi DJ Metzger Victoria! Gyere, Viki!
3: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon Metzger Victoria!

0: This is the rhythm of the night.
1: Köszönjük szépen.
0: The night. Oh yeah. The rhythm of the night.
1: És van egy jó hírem.
0: This is the rhythm of my life.
1: 6 perc múlva a színpadon.

Miss Mood, Blanche, Gabriel Dancer, gyertek, csináljuk meg ezt a közös képet, jó? És háromra minden kéz a magasban. De jól fogunk kinézni. Old winding road got me thinking back to when we were young. Na figyelj, Rádió 1! Háromra! Mindenki ez a magasban, hátul is figyelj! Egy!

itt a magasban. Mehet meg egy óriási sikoly. Egy, kettő, három, sikít!

0: Rádió Egyen! Hatalmas sikolyt a Vikinek! 1, 2, 3! Rádió Egy születésnapi fesztivál, 10 évesek vagyunk, nem a fesztivál maga, hanem a Rádió Egy, hogy újraindult, és ezt szeretnénk megünnepelni kellő körülmények között. Ezért hirdetjük már hónapok óta ezt a bulit, és ezért mondom el most is azt, hogy aki hallgatja jelenleg a Rádió Egyet, az nyugodtan induljon el, ugyanis még csak most jön az első külföldi sztárfelépő a Rádió Egy születésnapi fesztiválján, itt a Budapest Parkban. Úgyhogy várom mindenkit szeretettel, és akkor most... Tessék teljes gőzzel előre! Hölgyek és urak! A színpadon Szemfeld!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió Egy születésnapi fesztivál. A színpadon! Színpadon! Szemfeld!
2: Mm-hmm.

One more time. If you guys hit, have some fun.

0: soon, Budapest. Köszönöm szépen mindent. My name is Sam Feld. I'm from the Netherlands, Amsterdam. I love you guys. One more time, make some noise for yourself. Make some noise for Radio 1 and Budapest. Park!
1: Rádió és születésnapi fesztivál 2026, magyar zászlóval a kezében Sam Feld, egyenesen Hollandiából, mekkora show volt. Köszönjük szépen, hogy itt vagytok, egy újabb igazi nagy ágyú a lemezjátszói mögött, innentől nyert már külföldi DJ tehetségkutatót. Sőt, van Magyarországon a Rádió 1-en is egy Rádió 1 DJ szavazás minden évben, és ő az egyetlen, akinek ezen a DJ szavazáson van már harmadik, második és első helyezett díja is. És nagyon tüzes lesz a produkciója. Hogy ezzel mire célzok, azt mindjárt megértitek, mert egy nem akármilyen meglepetés vendéget is hozott magával. Remélem felkészültetek rá! Rádió 1 születésnapi fesztivál 2026! A lemezjátszóknál! Jamina!

Lányok, fiúk, hogy érzitek magatokat? Van egy dal, biztosan ismeritek, amiért nagyon hálás vagyok, és egybefort a rádió egyel. Ez pedig nem más, mint Jamina és Sophie. Közös ez a Holograms, lányok, fiúk, a színpadon nem más, mint Sophie!

DJ szavazáson elért eredményemért. Nagyon örülünk, hogy ilyenkor látunk benneteket itt élőben is, nem csak az éteren keresztül. Hello első sor! Kezdek! Jön velem az utolsó pár!

És engedjétek meg, hogy a legújabb, legfrissebb saját dalunkkal búcsúzzon majd, az pedig nem más, mint Tolvaj Rani és Jamin a közöse. Ez a Feel the Fire! Gyere, Rani!

0: És Tolmár Reni a színpadon!
1: Rádió 1, milyen fantasztikus szett volt, hatalmas sikolt kérek, Jamirának, 1-2-3! Így van, most pedig játszunk egy kicsikét. Azt mondom rádió, azt mondod el. Rádió! Rádió! Rádió! Kemények vagytok, köszönjük szépen, hogy itt vagytok, velünk vagytok. És még egyszer utoljára elmondom, még mindig egy csomó sztára lehet számítani, jön a következő sorban. Úgyhogy gyertek ide Budapest Parkba, ahol a Rádió 1 a 10. születésnapját ünnepli. Hölgyek és urak, fogadjátok hatalmas szeretettel a második világsztárt a Budapest Park színpadán. Jön a Swish Disco!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon! A színpadon! A Switch Disco!

right now.

0: Egy fontos dolgot szeretnék nektek elmondani. 1996-ot írtunk, amikor a Magyar Éterben először megszólalt a Rádió 1. Aztán volt időszak, amikor átmenetileg nem szólt, majd pedig 10 éve, 2016-ban újraindult, és onnantól számítva 10 éves idén a Rádió 1. Köszönjük szépen, hogy ezt velük ünnepitek ma este, és szerintem az egyik legjobb dolog, ami a Rádió 1-jel történhetett, az a következő fellépő. 3 egymás után évben is megnyerte a nagy Rádió 1 DJ szavazást. Nektek köszönhetően különös ismertető jegye, hogy kék a haja. A másik pedig, hogy igazi szuper tehetség. Remélem készen álltok rá. Fogadjátok sok szeretettel a Budapest Park színpadán, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Regán Lili!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon!

0: csinálni veletek egy közös fotót, benne vagytok? Figyelj, háromig számolok! És szeretném látni az összes kezet a magasba, gyere! Egy, kettő, három, fent vannak a kezek hátul is!
1: Esta noche, I want you.
0: Imádlak titeket, köszönöm szépen!

A legújabb saját ez a Hilmi. Pénteken érkezik videóklippel. Szeretnék egy közös videót, benne vagytok? Háromra kérnék egy hatalmas sikolyt, ami a csövön kifér. Nem látom a kezeket a magasban, itt vagytok. Egy, két,

0: Rádió 1 születésnapi fesztivál 2026-ban élőben a Rádió 1 összes frekvenciáján a Budapest Parkból. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! A mai éjszaka egyik legjobban várt külföldi fellépője jön. Óriási nagy sztár! A világon mindenhol játsszák a dalait a rádiók. A világ minden nagy fesztiválja szeretné őt megszerezni. És csak úgy, mint tavaly, idén is elfogadta a fellépésünket, és egyenesen a felkérésünket, és egyenesen Ausztráliából repült ide a Budapest Parkba. Fogadjátok szeretettel, hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján 2026-ban a lemezjátszóim mögött Cyril!
1: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió 1 születésnapi fesztivál. A színpadon!

Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál élőben a Budapest Parkból. A színpadon Cyril!

I love you, Hungary!

0: love.
1: Are we ready?
0: So the

0: Hungary, thank you so fucking much! Can we get one photo with you? Put your hands in the air! We ready? Put them up! I love you so much. Thank you for having me in your country again. Goodbye, Hungary!
1: Renéve születésnapi fesztivál Budapest Park 2026 Sziró! Egyenesen Ausztráliából, mekkora volt, nagyon-nagyon szépen köszönjük neki. Hölgyek, urak, gyorsan szeretném nektek elmondani, hogy pár pillanaton belül elindítjuk a másik két színpadunkat is. A Classic Stage-en hamarosan kezd a lemezjátszói mögött Bárány Attila, mindjárt indul a Jungle Stage, ahol pedig Joer Junior lép a lemezjátszók mögé, úgyhogy innentől kezdve 10 óra után három helyszínen megy a buli folyamatosan kifulladásig. A hallgatóknak üzenem, akik nincsenek itt, hogy még mindig nem késő elindulni, hajnalig itt vagyunk a rádióban pedig, tehát hallható formában. Egészen éjjel kettőig megy a közvetítés. A két műsorvezető, Bárány Attila és Juhász Geri búcsúzik, és akkor fogadjátok szeretettel itt a Budapest Park nagy színpadán azt a két fiatalembert, akik a mi igazi házi világsztárjaink, olyan DJ-kkel vannak napi kapcsolatban, mint David Guetta, vagy éppen Don Diablo, és ezt a névsort hosszan sorolhatnám, oda-vissza játsszák egymás dalait. Hölgyeim és uraim, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának színpadán, a Budapest Parkban a Stadiumet!
2: Köszöntünk az igazi mai slágerek világában. Ez a Rádió egy születésnapi fesztivál. A színpadon. A Stadium X.

baseball sapka van rajta. Sanyikám, jó sokan vagyunk. Mondd meg, hogy hol vagy. Oda megyek és megkereslek. De tényleg Sanyival nagyon szeretnék egy közös fotót. Sanyi, csak mondd meg, melyik színpadon vagy. A nagy színpadon, a Classic Stage-en vagy a Jungle Stage-en. Mert hogy mind a hárman megy a buli. Kifulladásig itt a parkban.

éjszaka is. A nagy színpadon mindjárt jön Lotfi Begi. A Classic Stage-en 11-től a lemezjátszóknál Cookie. A Jungle Stage-en pedig hamarosan kezd Christopher. Ha még nem vagytok itt, gyertek! Rádió egy születésnapi fesztivál élőben!

Övék volt a 2014-es Ultra Music Fesztivál legjátszottabb dala. Ők voltak a Stadium X, a nagy színpadon a Budapest Parkban a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A nagy színpad programját közvetítjük egészen éjjel 2-ig. Lotfi megívádja őket Metallica-s pólóban. Gyere!

Élő közvetítést hallottok a Rádió 1-en. A születésnapi fesztiválunkról, a Budapest Parkból. Éjjel 2-ig tart az élő közvetítés a lemezjátszóknál, most Lotfi Begi, a Classic Stage-en éjfél után jön még Hanvai PG, DJ Junior, Antonio és New Week. Gyorsan elmondom, mi lesz éjféltől a Jungle Stage-en. Jön Bricklink, a Loving Arms, Pull Max és Collar.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.